0: közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 22 és 24 fok között alakulnak majd.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A Z-generációval kapcsolatos sztereotípiákról tart előadást Balatonlellén az MCC Ifjúság Kutatóintézetének igazgató helyettese. A kutató a fiatalokról kialakult általános vélekedéseket, például az értékvesztettségről, az elmagányosodásról vagy a munkavilágához való viszonyról vizsgálja meg az intézet friss kutatásának eredményei alapján. A szervezők szerint a program célja, hogy közelebb hozza a Z-generáció gondolkodását és világát az idősebb korosztályokhoz. Az eseményt május 27-én rendezik a Balatonlellei Városi Művelődési Ház és Könyvtárban. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 5. alkalommal nyerte meg a megyei kosárlabda bajnokságot a Zrínyi KK, miután 83-75-re verte az Azúr Jászmin KK csapatát a döntőben. A találkozó nagy részében fej-fej mellett haladtak a felek, de a Zrínyi a harmadik negyedben el tudott lépni, majd az utolsó percekben rutinosabb játékával megőrizte előnyét. A bronzérmet a Kobrák gyakorló szerezte meg, a bajnokság legjobbjának pedig Papp Pétert választották. 10 osztrák Intercity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalom kiszolgálására. Erről számolt be a közösségi oldalán Vitézy Dávid közlekedési miniszter. A tárcavezető szerint a nyári időszakban évről évre komoly terhelést jelent a Balaton felé irányuló utasforgalom, miközben jelenleg kevesebb üzemképes IC kocsi áll rendelkezésre, mint az előző években. A miniszter úgy fogalmazott, a leggyorsabb megoldás most az osztrák vasúttól érkező bérelt kocsik jelentik. Hozzátette, közben dolgoznak a teljes távolsági járműflotta hosszú távú megújításán is. Az első osztrák kocsik várhatóan már a nyári balatoni szezon kezdetén forgalomba állhatnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön napos, száraz idő várható, helyenként azonban átmenetileg megnövekedhet a gomoly felhőzet, az északnyugati szél is megélénkül. A hajnali órákra 11 és 13 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 22 és 24 fok között alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 91.2 Rádió most.
1: Nézlek, zuhanok veled, érted akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91,2 Rádió Mostot.

0: miért kértem.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Nagy pillanat jött most el. Ma halljátok az 500. hacsot.
3: Ne!
2: Az 500.
3: Ilyen vén vagyok.
2: Igen. Igen. Én nem, de te igen. Itt nőttem fel.
3: 500-ad, várj,
2: az... Több mint 9 éve.
3: Na, ezt akartam kinyomozni.
2: Megy a 20 a csúcson, hát lassan 10 éve minden héten. Reméljük, hogy velünk nevettek, velünk csodálkoztok rá a világ különböző dolgaira, mert hát azért ebben az 500 adásban tényleg rengeteg érdekességet próbáltunk feltárni, sokszor vitatkoztunk a világgal, a tudománnyal, rengeteg embert megkérdeztünk, hát nagyon-nagyon sok interjút csináltunk, és hát nyilván a mi tervünk az, hogy veletek legyünk, ameddig csak lehet, ugye hát ezt azért a világ alakulásai, változásai is átírhatják, de addig is igyekszünk élményt, vidámságot hozni az életetekbe, amíg erre lehetőségünk lesz.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
4: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
1: Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Több balesethez és egy súlyos garázs tűzhöz is riasztották a somogyi tűzoltókat kedden Kaposváron, Somogy túron és a 68-as főúton. Kaposváron egy ütközésben egy ember megsérült, a 68-ason pedig Lábot közelében történt ráfutásos baleset személyi sérülés nélkül. A legsúlyosabb eset Somogy túron volt, ahol egy garázs tűzben egy kis teherautó és több berendezés is megsemmisült, és az oltás közben egy férfi is megsérült. Legendás magyar futballisták részvételével rendezik meg a hétvégén Balatonszemesen a pünkösdi All-Star tornát, ahol a Ferencváros, az Újpest, a Honvéd és a Vasas öreg fiúk csapatai mérkőznek meg egymással és a házigazda balatonszemesi együttessel. A szervezők szerint a torna különlegessége, hogy a korábbi kettős rangadók hangulatát idézi, ráadásul ilyen formában még nem találkozott egymással a négy fővárosi klub veterán csapata. A rendezvényen több ismert egykori játékos is pályára lép, köztük Keller József, Telek András, Kis László, Mészöly Géza és Kovács Kálmán. Balatonfüreden ismét megrendezik a balatoni hal és bor ünnepet, amely a térség egyik kiemelt szezonnyitó gasztronómiai eseménye. A rendezvényen az Észak-Balatonparti borvidék pincészetei mutatkoznak be, emellett halételek és helyi gasztronómiai különlegességek is elérhetőek lesznek. A szervezők szerint az esemény a balatoni turizmus és a helyi borászatok számára is fontos bemutatkozási lehetőséget jelent, valamint a térség kulturális életének egyik meghatározó programja. 22 év után újra bajnoki címet nyert az Arsenal az angol Premier League-ben, miután a Manchester City behozhatatlan hátrányba került a záróforduló előtt. A londoni csapat így története 14. bajnoki címét szerezte meg, legutóbb 2004-ben végzett az élen. A fordulóban a Chelsea 2-1-re nyert a Tottenham ellen, míg a Bournemouth pontszerzése révén a Liverpool szinte biztosította bajnokok ligája indulását.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön napos, száraz idő várható, helyenként azonban átmenetileg megnövekedhet a gomoly felhőzet, az északnyugati szél is megélénkül. A hajnali órákra 11 és 13 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 22 és 24 fok között alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Mert neked kellek én, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit elszálltál. Eléggé fontos lett a kényelem, hogy neked mindig minden jó legyen. Míg a kedvedben jártam, kb. A szolgáddá váltam. Ebbe én lassan belefáradok, hogy cserébe semmit sem várhatok. Nem lesznek többé közös utazások, télen is 40 fokba fagyizások.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Családi napot tartanak most vasárnap a Desedán. A szervezők báb előadással, bohóc műsorral, zenés fellépésekkel és játékos programokkal várják a családokat. Az ötletgazdák szerint az ilyen rendezvények fontos szerepet játszanak abban, hogy a Deseda egyre népszerűbb turisztikai és közösségi helyszín legyen a térségben. Több mint 1,3 millió forint gyűlt össze a Finó csoport és a Finó Kaposvár röplabda csapat közös jótékonysági kampányában. A Pont a jó ügyért kezdeményezésben minden megszerzett bajnoki pont után 500 forinttal támogatták a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Arany János tehetséggondozó programjában tanuló diákokat. A bajnokcsapat összesen 2564 pontot szerzett a szezonban, így több mint 1 millió 200 ezer forintos támogatást adhattak át jelképesen az intézményben. Az átadó után a játékosok sportprogramokon találkoztak a diákokkal, akik a támogatást közösségi programokra, sport és egészségmegőrző eseményekre fordíthatják majd. Böhönyén kapcsoltak le a rendőrök egy 46 éves nemes dédi férfit, aki autójával nehéz pótkocsit vontatott, azonban nem rendelkezett az ehhez szükséges kategóriás jogosítvánnyal. A sofőrt hétfő délelőtt állították meg ellenőrzésre, ekkor derült ki a szabálytalanság. A rendőrök előállították, és engedély nélküli vezetés szabálysértése miatt hallgatták ki, majd szabálysértési őrizetbe vették. A KDNP nyújtotta be a parlamenti ciklus első törvényjavaslatát, amely a gyermekek digitális eszköz használatának és internet használatának szigorúbb szabályozását célozza. Az indítvány szerint egyes eszközökön figyelmeztetést kellene elhelyezni, illetve a magas kockázatú online platformok esetében életkor ellenőrzést vezetnének be. A javaslat indoklása szerint a túlzott képernyő használat károsíthatja a gyerekek fejlődését, ezért külföldi példák alapján szigorítanák a szabályokat. Tévhit, hogy az országos jégkármérséklő rendszer aszályt okozna, hangsúlyozta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A 2018 óta működő rendszer ezüst jodidot juttat a zivatar felhőkbe, amellyel a jégszemek méretét csökkenti, így mérsékli a mezőgazdaságban és az épületekben keletkező károkat. A kamara szerint a rendszer működése óta jelentősen visszaesett a jégkárok nagysága, ugyanakkor nincs hatása a csapadék mennyiségére vagy az aszály kialakulására. Hozzátették, hogy az idei szárazabb időjárás miatt kevesebb jégveszélyes zivatar alakult ki, ezért a generátorokat is ritkábban kellett használni.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön napos, száraz idő várható, helyenként azonban átmenetileg megnövekedhet a gomoly felhőzet, az északnyugati szél is megélénkül. A hajnali órákra 11 és 13 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 22 és 24 fok között alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Kezdődik Kaposváron a szabadtéri programszezon. Erről számolt be közösségi oldalán Szita Károly polgármester. A következő hetekben számos közösségi, kulturális és családi rendezvény várja a kaposváriakat és a városba látogatókat. A programsorozat május 31-én a gyermeknappal indul a Vasari Parkban, majd többek között megrendezik a Nemzeti Összetartozás Napját, a Katonazenekari Fesztivált, az Osztrea Peregrinát, a Rigó Jancsi Napokat, a Múzeumok Éjszakáját, a Színházi Pikniket és a Szent Jakabi Nyári Estéket is. A polgármester kiemelte, a nyári időszakban ismét pezsgő közösségi élet várja a várost. A részletes programokról a rendezvények online felületein lehet tájékozódni. Ingyenes hősképzést szervez a kaposvári mentőállomás június 8-án hétfőn. A délután 3 és 5 óra között zajló programon az érdeklődők elméleti és gyakorlati újraélesztési ismereteket sajátíthatnak el, valamint megismerkedhetnek az életmentő eszközök használatával is. A képzés minden korosztály számára nyitott, azonban a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A szervezők célja, hogy minél többen legyenek képesek gyorsan és hatékonyan segíteni vészhelyzet esetén. A mentők hangsúlyozzák, az életmentéshez szükséges tudás bárki számára elsajátítható. Őrizetbe vettek egy 50 éves kaposvári férfit, miután a rendőrségnek küldött levelében életveszélyesen megfenyegette az egyenruhásokat és családtagjaikat. A férfi egy hagyatéki ügy miatt sérelmére hivatkozva tett fenyegetéseket és a készenléti rendőrség beavatkozását követelte. A hatóság emberölés előkészülete miatt gyanúsítja, kihallgatása után őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Pünkösdi nyitó hétvégében indul a Siófoki Plázs idei szezonja, ahol egész nyáron koncertekkel és nagyszabású rendezvényekkel várják a közönséget. A hétvége pénteken élőzenés fellépésekkel kezdődik, majd szombaton több ismert hazai előadó lép színpadra, vasárnap pedig a bikini koncertje zárja a programokat. A szervezők szerint az idei szezon a tavainál korábban indul és egészen szeptember elejéig tart majd. A nyár során számos népszerű magyar előadó mellett külföldi fellépők is érkeznek Siófokra, emellett több visszatérő elektronikus és retro zenei rendezvényt is megtartanak. A balatoni koncerthelyszín az elmúlt években a nyári turizmus egyik meghatározó központjává vált a déli parton.
0: Időjárás jelentés.
2: Csütörtökön napos, száraz idő várható, helyenként azonban átmenetileg megnövekedhet a gomoly felhőzet, az északnyugati szél is megélénkül. A hajnali órákra 11 és 13 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 22 és 24 fok között alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
3: Jó reggelt kívánok, tisztelettel üdvözlök mindenkit. Sziasztok! Május 21-e van, csütörtök reggel, és immáron 4 perce járunk 6 óra után. Remélem, hogy nagyon jó nap elé néztek. Nézzük mindannyian, és akkor sokkal nagyobb lendülettel lehet belevetni magunkat ebbe a napba, a holnapi napba, és aztán itt a hosszú hétvége.

0: Erre a mai napra, vagy már jó munkát, hogyha űzitek, hajtjátok az igát. 4 perc múlva lesz 6:45, köszöntöm névnapos hallgatóinkat. Konstantin, Anders, András, André, Denver, Dévald, Mirella, Miretta, illetve Ozmin, Teobald, Teobalda, Teofil, Teofilia, Tibát, Tibald és Tibold keresztnevűek ünnepelnek ezen a mai napon. A Konstantinok talán a legrégebb óta, és hogyha megengeditek nekem, hogy egy egészen más korszakba és egy intim, de rendkívül inspiráló történetet hadd meséljek el nektek, ebbe engedjek betekintést. Ott van Konstantin Fedorovics Csiolkovszkij, aki a modern űrkutatás és a rakétatechnika atya. A 19. század végén élt orosz tudós kiskorában egy betegség miatt szinte teljesen elveszítette a hallását, emiatt kicsapták az iskolából, így egy elszigetelt faházban teljesen ön erejéből és könyvekből képezte magát zseniális matematikussá és fizikussá. Miközben a környezete bogaras vidéki tanárnak tartotta, ő a szegénység és a süketség elszigeteltségében pusztán a képzeletére és a matematikára támaszkodva tervezte meg az első űrhajókat, dolgozta ki a rakéta meghajtás alapképletét, és írta le a több lépcsős hordozó rakéták elvét, bebizonyítva a világnak, hogy a legnagyobb fizikai korlátok közül is el lehet érni a csillagokat. Példaértékű az ő élet teljes ez a történés, úgyhogy ezt hordozza magában minden kedves Konstantin, hogy ilyen keresztnevű elődök is voltak. Boldog névnapot kívánok ezzel a kis sztorival és a soron következő Kaigo felvétellel minden névnaposnak.
1: Ez volt a kalendárium.

0: love her when you let her go. Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár. Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: A Kaposvár hódolai tallózuk itt a lapszemlében. Jó reggelt kívánok, 10 perc múlva, 7:30. Megírtuk, hogy mi az otthoni barkácsolás egyszerűsége, a modern elektromos szerszámok előnyei. Ha már elektromosság, akkor írtunk az elektromos kerékpárokról is. Pedál, fordulat és nyomaték szenzorok, micsoda újdonságok. Juhokat lopott egy férfi Kapoly környékén. Aztán írtunk a 47. Tour de Hongrie viharos svéd győzelméről, a kaposvári KKK győzelméről, a bronzcsatában itt ismételten előnyben vagyunk. Beszámoltunk arról, hogy újból érkezik a katonazenekari fesztivál, és hogy milyen módosítások, újítások, nyitvatartás, hosszabbítás várja a Fitness Arena kedves érdeklődőit, de a kaposvármos.hu-ban a hírek, a magazin, a sportgaléria, videó, hang, programajánló és blog rovat mind-mind azt szolgálja, hogy aktuális, érdekes hírekkel lássunk el benneteket. Kattintsatok, olvasgassatok, közben hallgassátok a rádióban zenét, mit Lidzóval folytatjuk tovább.
0: Ez volt a Lapszemle.

0: reggelt! Rádió most! Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A Z-generációval kapcsolatos sztereotípiákról tart előadást Balatonlellén az MCC Ifjúság Kutatóintézetének igazgató helyettese. A kutató a fiatalokról kialakult általános vélekedéseket, például az értékvesztettségről, az elmagányosodásról vagy a munkavilágához való viszonyról vizsgálja meg az intézet friss kutatásának eredményei alapján. A szervezők szerint a program célja, hogy közelebb hozza a Z-generáció gondolkodását és világát az idősebb korosztályokhoz. Az eseményt május 27-én rendezik a Balatonlellei Városi Művelődési Ház és Könyvtárban. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 5. alkalommal nyerte meg a megyei kosárlabda bajnokságot a Zrínyi KK, miután 83-75-re verte az Azúr Jászmin KK csapatát a döntőben. A találkozó nagy részében fej-fej mellett haladtak a felek, de a Zrínyi a harmadik negyedben el tudott lépni, majd az utolsó percekben rutinosabb játékával megőrizte előnyét. A bronzérmet a Kobrák gyakorló szerezte meg, a bajnokság legjobbjának pedig Papp Pétert választották. Május 30-ától újraindul a vasúti személyszállítás Veszprém és Ajka között, így ismét közvetlen vonat közlekedés lesz Budapest, Veszprém, Ajka, Szombathely és Zalaegerszeg között. A 20-as vasútvonal érintett szakaszán tavaly nyár óta pótlóbuszok jártak a pálya süllyedése és a helyreállítási munkák miatt. A MÁV és a GYESEV szerint a felújítás során jelentős pálya és vízelvezetési munkákat végeztek, a vonatok pedig fokozatosan emelt sebességgel közlekedhetnek majd a nyári szezonban.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön napos, száraz idő várható, helyenként azonban átmenetileg megnövekedhet a gomoly felhőzet, az északnyugati szél is megélénkül. A hajnali órákra 11 és 13 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 22 és 24 fok között alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió most! Itt a 91.2.
2: Jó reggelt kívánok! Imáron 2 perccel fél hét után. Lendületes napot kívánok nektek azzal a gondolattal, hogy ezen a hétvégén hosszú hétvége köszönhetően a pünkösdnek, hiszen a jövő hét elején sem kell dolgoznunk. Alexandra Sten és Áriem a folytatásba, ezekkel kívánok remek reggelt!

0: A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió most. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Születésnapi köszöntő a folytatásban, egyben jó reggelt kívánok mindenkinek, nyilván a nem születésnaposoknak is. 3:47 után járunk egyetlen perccel. Nézzük, hogy milyen hírességek születtek ezen a mai napon. Mark Cavendish, a brit profi kerékpáros például, aztán a Sugar Babes együttes egyik alapítója, Mutya Buena, aztán többek között Nagy Erika színésznő, Frey Tamás újságíró, televíziós riporter, író. A régi nagyok közül pedig mondjuk Dolly tudom, az Emerton díjas énekesnőt mindenféleképpen kiemelni, de hát azért rajta kívül még jócskán vannak hírességek. Cvak Péter, az egykori üzletember, politikus, országgyűlési képviselő, és hát az akárhogy is nézzük, ő is csak névadó. Végül, de nem utolsó sorban Albrecht Dürert, a német festőművész grafikust is kiemelném, ők is ma ünnepelnek. A mi vételkörzetünk születésnaposait pedig külön szeretném köszönteni egy dallal, sok-sok boldogságot. Boldog születésnapot kívánva!
0: Ez volt a kalendárium. Top volt! Ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2.
1: Jó reggelt kívánok, mindjárt vége is ennek az órának, már csak egy rövid dalocska van belőle vissza, de 7 órától napra kész reggeli információs műsorunk sok zenével. Amúgy, hogy milyen nap lesz ez a mai, mire lehet számítani? Hát, ugye meg lehet közelíteni mondjuk számmisztikai szempontból, meg lehet közelíteni horoszkópikus szempontból, hiszen váltás történt. Ma léptünk át az ikrekbe. Számmisztikailag a mai nap a lezárás hozza egyébként. Amúgy a bőség a belső erő és a gyakorlati megvalósítás rezgéseivel. Itt az ikrek jegy elején pedig arra ösztönöznek a csillagok, hogy bátran, kreatívan és nyitottan álljunk a mai nap kihívásaihoz. Ez a mai nap remek alkalom fontos beszélgetésekhez, régóta halogatott tervek elindítására, pénzügyek rendezésére. Egyébként bővebben csillagjegyenkénti horoszkóppal majd 10 óra után szolgálunk, most pedig még egy Tiesto zenével.

0: voltak.
1: Reklám.
2: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XCeed Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Kezdődik Kaposváron a szabadtéri programszezon. Erről számolt be közösségi oldalán Szita Károly polgármester. A következő hetekben számos közösségi, kulturális és családi rendezvény várja a kaposváriakat és a városba látogatókat. A programsorozat május 31-én a gyermeknappal indul a Vasari Parkban, majd többek között megrendezik a Nemzeti Összetartozás Napját, a Katonazenekari Fesztivált, az Osztrea Peregrinát, a Rigó Jancsi Napokat, a Múzeumok Éjszakáját, a színházi pikniket és a Szent Jakabi nyári estéket is. A polgármester kiemelte, a nyári időszakban ismét pezsgő közösségi élet várja a várost. A részletes programokról a rendezvények online felületein lehet tájékozódni. Több balesethez és egy súlyos garázs tűzhöz is riasztották a somogyi tűzoltókat kedden Kaposváron, Somogy túron és a 68-as főúton. Kaposváron egy ütközésben egy ember megsérült, a 68-ason pedig lábot közelében történt ráfutásos baleset személyi sérülés nélkül. A legsúlyosabb eset Somogy túron volt, ahol egy garázs tűzben egy kis teherautó és több berendezés is megsemmisült, és az oltás közben egy férfi is megsérült. Ingyenes hősképzést szervez a kaposvári mentőállomás június 8-án hétfőn. A délután 3 és 5 óra között zajló programon az érdeklődők elméleti és gyakorlati újraélesztési ismereteket sajátíthatnak el, valamint megismerkedhetnek az életmentő eszközök használatával is. A képzés minden korosztály számára nyitott, azonban a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A szervezők célja, hogy minél többen legyenek képesek gyorsan és hatékonyan segíteni vészhelyzet esetén. A mentők hangsúlyozzák, az életmentéshez szükséges tudás bárki számára elsajátítható. 10 osztrák Intercity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalom kiszolgálására. Erről számolt be a közösségi oldalán Vitézi Dávid közlekedési miniszter. A tárcavezető szerint a nyári időszakban évről évre komoly terhelést jelent a Balaton felé irányuló utasforgalom, miközben jelenleg kevesebb üzemképes IC-kocsi áll rendelkezésre, mint az előző években. A miniszter úgy fogalmazott, a leggyorsabb megoldás most az osztrák vasúttól érkező bérelt kocsik jelentik. Hozzátette, közben dolgoznak a teljes távolsági járműflotta hosszú távú megújításán is. Az első osztrák kocsik várhatóan már a nyári balatoni szezon kezdetén forgalomba állhatnak. A KDNP nyújtotta be a parlamenti ciklus első törvényjavaslatát, amely a gyermekek digitális eszköz használatának és internet használatának szigorúbb szabályozását célozza. Az indítvány szerint egyes eszközökön figyelmeztetést kellene elhelyezni, illetve a magas kockázatú online platformok esetében életkor ellenőrzést vezetnének be. A javaslat indoklása szerint a túlzott képernyő használat károsíthatja a gyerekek fejlődését, ezért külföldi példák alapján szigorítanák a szabályokat.
1: Időjárás jelentés.
4: Csütörtökön napos, száraz idő várható, helyenként azonban átmenetileg megnövekedhet a gomoly felhőzet, az északnyugati szél is megélénkül. A hajnali órákra 11 és 13 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 22 és 24 fok között alakulnak majd.
1: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
5: Sziasztok, itt a Rádió Most naprakész műsora, benne Sia és Kylie Minogue duettjével, Mike Smith újdonságával, egy kis sportinformációval, közlekedéssel és pünkösdi programajánlóval is többek között.

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.
1: Nagy derbi volt tegnap, jó reggelt kívánok, egy pillantás az órára, 7:45 előtt járunk egyébként, 4 perccel. A Kaposvár, mármint a KKK nagy csatában győzte le tegnap este az atomerőmű csapatát, a férfi kosárlabda NB1 bronz csatájának harmadik mérkőzésén, ugye eddig 1-1 volt az állás, most ismételten a Kaposvár vezet 2-1-re. Ugye a múlt héten csütörtökön a Nyitányon 88-80-ra vertük itthon hazai pályán a tavalyi bronzért paksiakat. Ők vasárnap 113-92-vel válaszoltak erre. Tegnap egyébként

0: Ez itt a Naprakész.
1: Jó reggelt kívánok, sziasztok, remek napot! Egy pillantás az órára, 2 perccel járunk, 2,5-el immáron, 7:45 után. Na nézzünk egy hosszú hétvégi időjárás előrejelzést, mennyire lesz alkalmas a hosszú hétvége arra, hogy esetleg azt a szabad ég alatt tegyük, akár kis munkával, házkörüli munkával, kirándulással, kis jövésmenéssel, abszolút alkalmas, ezt tudom mondani. A következő 24 óra szinte hibátlan lesz, talán csak a szelet leszámítva, de egyébként szeles idő lesz nem csak csütörtökön, hanem pénteken és szombaton is, na meg jövő héten, hétfőn is, majd szerdán is. Szerdán jön egy hideg front, bár hideget nem fog hozni, és nagy változás sem az időjárásba, valamire való csapadékra pedig majd csak a következő hónap elejétől kell, tehát június első hetétől számítani, akkor majd egy újabb csapadékosabb időszak következik, most inkább szelesebbek maradunk. Viszont hőmérsékletbe ez nem nagyon fog belekavarni, már csak azért sem, mert a helyi előrejelzések azt mutatják, hogy ma elérhetjük a 24 fokot, pénteken a 25 fokot, szombaton a 26-ot, vasárnap a 27-et, figyeljetek, hétfőn a 29-et, jövő héten kedden, szerdán pedig a 30 Celsius fokot is.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től.
1: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá. Kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
3: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
4: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
5: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
6: Skoda.
2: Tarts velünk a tavasz legvidámabb családi napján, a Desedotó partján, a Nekem a Deseda szervezésében. Május 24-én, vasárnap 11 órától Sarkadi Kis János báb előadása várja a gyerekeket, érkezik Roli Bohóc, délután Kavallér Gyula zenél. Büfénkben óriás csavaros fagylalt, palacsinta, minifánk, kürtős kalács és sok más finomsággal készülünk. Töltsünk együtt egy remek napot a Desedán. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
7: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
9: Katonazenekari fesztivált rendeznek június elején Kaposváron. Rendőröket fenyegető férfit fogtak el a városban. Jó reggelt kívánok, 7:30, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Katonazenekari fesztivált rendeznek június 4-én és 5-én Kaposváron a Kossuth téren. A kétnapos eseményen több katonazenekar lép fel, köztük a kaposvári, a szentendrei, a veszprémi, valamint a szolnoki légierő zenekara is. A nyitókoncert június 4-én csütörtökön este 7 órakor kezdődik, másnap pedig családi programok, felvonulás és közös zenekari koncert várja az érdeklődőket. A rendőrök és családtagjaik lefejezésével, megölésével fenyegetőzött egy férfi Kaposváron. Az 50 éves férfi kedden levelet küldött a rendőrségnek, amelyben egy hagyatéki ügy kivizsgálását kérte és fenyegető tartalmú kijelentéseket tett. A rendőrök a készeléti rendőrséggel együtt még aznap elfogták, a lakásán pedig a táskájában több kést is találtak. A férfit emberölés előkészületének gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Lengyelországba látogatott Magyar Péter miniszterelnök szerdán. A kormányfőnek ez volt az első hivatalos külföldi útja a beiktatása óta. A miniszterelnök tárgyalt Donald Tusk lengyel kormányfővel, és többek között a visegrádi országok közötti kapcsolatok újraélesztését és megerősítését szolgalmazta. Magyar Péter azt mondta, az erős Európához, erős közép-európai régióra van szükség. A kormányfő június végére Budapestre hívta a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfőt is. Megerősített kapacitásokkal készül a pünkösdi hosszú hétvégére a MÁV. A vasúttársaság több ülőhelyet, hosszabb szerelvényeket és tartalékjárműveket állít forgalomba a várhatóan erős utasforgalom miatt. A megyeszékhelyek és a népszerű turisztikai célpontok felé az Intercity vonatokon mintegy 10%-kal több férőhely lesz, a Velencei tóhoz és a Mátrába pedig több motorvonat közlekedik majd. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy lehetőség szerint elővételben váltsák meg jegyeiket, például a MÁV Plus alkalmazásban.
6: Időjárás jelentés.
9: Hamisítatlan májusi idő várható ma. Sok napsütésben bízhatunk, és csak átmeneti felhősödés várható, a szél azonban élénk lesz. Reggel 16-17 fokot mérhetünk, nappal pedig 24 fok lesz a csúcsérték.
6: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
10: Ahó, jó reggelt, szép napot kívánok, 7:30 után 4 perccel. Ed Sheeran következik, majd közlekedési infók és egy technikai érdekesség, amely egyben megoldás is arra, hogy ugye a mostani GDPR szabályok szerint nem feltétlen szabad mindig mindenkit mindenhol lekamerázni, de mégis van megoldás úgy felvenni, hogy valójában mégse látszódjon. Hozom a technikai részleteket, amely egy világújdonság.

0: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész. Közlekedési információk.
1: Közlekedési infók az Euro 6x6 taxitól. Lacit hívtam, aki elmondta, hogy élénk a forgalom. Egy rendőrlámpa per pillanat nem működik, ez a 48-as és a Petőfi utcák sarkán lévő, ami ugye reggel aggályos. Mármint a kikanyarodás véget rá a 48-as, az elég forgalmas. Ma reggel élénkebb a rolleresek és a bicajosok jelenléte valamiért, félhetőleg azért, mert nagyon-nagyon enyhe az idő, egy póló, egy mellényútig elegendő, és egyre többen használják ezeket a közlekedési eszközöket. Illetve a vásártéri úton van torlódás, ugye, mert hogy a rendőrlámpa zöldjén csak néhány autó tud kihajtani, ugyancsak mozgalmas a Szent Imre utca, a Bajcsi-Zsilinszky utca, és a felüljárók is, ott is van torlódás. Minden arra fele közlekedő türelemre int az Euro 6x6 taxi, és ahogy Laci mondta, inkább induljatok 5 perccel korábban, így elkerülhető a késés, és persze az idegeskedés is.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jót!

0: kezdje a napot informatívan. Ez itt a Naprakész.
1: Jó reggelt, jó napot, sziasztok! Pink felvétele után járva, és egy hosszú hétvége, egy pünkösdi hosszú hétvége előtt. Ó, már lehet is tervezni, hogy mi legyen, hogy legyen. Ott, ahol esetleg van kis hétvégi vityilló, ház, nyaraló lent a Balatonon, vagy valahol itt a környéken. Biztos vagyok benne, hogy kimennek majd. Ott, ahol esetleg mondjuk egy lakótelepen él valaki, inkább kirándulásban gondolkodik. És igen, ez a pünkösdi hétvége pont elég hosszú ahhoz, hogy ne csak elüssük az időt, hanem legyen benne egy valódi kis kiszakadás. Gyerekkel persze egyáltalán nem mindegy, hogy milyen programot választunk. Jó, ha van benne mozgás, nézelődés, játék, pihenőhely, és az sem baj, ha nem kell egész nap fegyelmezetten viselkedni. Úgyhogy van bőven kikapcsolódási, kirándulási és szórakozási lehetőség itt Kaposvár közvetlen környékén is, de mondok néhány olyan családi úti célt, ahol a gyerekeknek nem csak a kísérői a felnőtt programnak, hanem aktív résztvevői is lehetnek az élménynek. Ilyen például egy kenutúra Kis Balatonon, ahol megelevenedik Fekete István regényeinek világa, ráadásul vezetett túrák vannak, mondjuk a Kányavári szigetek környékén. Aztán érdemes bringázni, kisvasutazni is a gemenci erdőben, ami nem csak hazánkban, de Európa szerte is különleges helynek számít. Én pár évvel ezelőtt túráztam ott, tényleg nagyon-nagyon jó és érdekes. Amúgy azért is, mert hogy nem csak bringával, hanem kajakkal, kenúval, sétahajóval, de akár kisvasúttal is fel lehet fedezni végig az ártéri erdőn. Kis vonatozási lehetőség van a környékünkön is, ugye ez nem kell különösebben bemutatni, de akár Lilafüreden, Szilvásváradon is lehet az ország másik szegletében. Nagyon szép túrahelyszínek vannak a Zselicbe, de akár kastélyt is lehet látogatni Fertődön. Az ottani Eszterházi kastély valódi időutazásra invitál ezen a hosszú hétvégén. Végül pedig egy kis wellness-t is tudok javasolni, hiszen erre is van lehetőség, ugyancsak Somogyon belül, még akár a Balaton partján is, de ha valaki néhány napra lelépne, akár meg célozhatja a Nyíregyházi állatparkot is, és akkor van egy kis állatkert benne, meg egy kis fürdőzés is. Egy a lényeg, kapcsolódjatok ki, pihenjetek egyet, szerezzetek új élményeket.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész. Reklám.
1: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Spirit Auto, Kaposvár, Árpád utca 37-39.
2: Konyhakert felkészül, jönnek a palánták. Pénteken visszatér Kaposvár legnagyobb palánta parádéja a Marász Plusznál. Paprika, paradicsom, uborka, paradizsán és huncutabbnál huncutabb fűszernövények. Akár kerted van, akár erkélyed, akár csak egy virágcserepet egy napfényes konyhaablakban, a palánta parádén neked is van keresnivalód, találni valód is. Gyere és palántázódj! Tehát pénteken a város legnagyobb palánta vására. Hogy hol?
3: Füredi út és Raktár utca sarkán.
2: Várnak a palánták.
4: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül!
5: Pünkösdi ajánlatokkal vár az Attalai Halászcsárda. Három személyes halastál egy adag halászlével szuperáron, a népszerű húsimádótál pedig most féláron elérhető. A vödrös halászlé elviterre is kérhető, ráadásul most 2+1 ajándék harcsapaprikás túros csúszával készülünk. Rendelj kiszállítással vagy elviterre. 30 916 43 66. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán. Friss alapanyagok, házias ízek, szeretettel készítve.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Nyílt napot tart a kaposvári MCC. Egy győzelemre van a bajnoki bronzéremtől a KKK. Jó reggelt kívánok! 8 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Nyílt napot tartanak az MCC kaposvári központjában, ahol a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetség programjáról lehet megtudni érdekességeket. A hét folyamán általános iskolás 4. osztályos diákokat várnak, akik többek között vegyészeti kísérleteken, csillagászati bemutatókon és önismereti, közösségépítő foglalkozásokon vehetnek részt. Pénteken 16 és 18 óra között hősképzéssel egybekötött nyílt napot is tartanak leendő 5-eseknek és szüleiknek. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, részleteket az MCC Kaposvár Facebook oldalán találnak. Legyőzte a Kométa KVG kaposvári KK a Paksot az élvonalbeli kosárlabda bajnokság bronz csatájának 3. meccsén. A KKK szerdán 2 ponttal 85-83-ra nyert az ASE ellen. A mérkőzés végig kiélezett és izgalmas volt, a hajrában pedig a Kaposvár tudta megszerezni a győzelmet. A KKK-ból Volker 20, Brown 19, Wilson 15, Rosics 12, Szőke Bálint pedig 11 pontot dobott. A csapat még azt is elbírta, hogy Derion Tremmelt a második negyedben kiállították. A bronzpár harc 3 győzelemig tart, a következő mérkőzés szombaton lesz Pakson, és ha nyerni tudna ott a Kaposvár, akkor megszerzi a 3. helyet a bajnokságban. Az alaptörvény módosítását kezdeményezte a kormánypárt 2 országgyűlési képviselője. A javaslat szerint legfeljebb 8 évig lehetne betölteni a miniszterelnöki tisztséget. Az előterjesztés emellett a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonát nemzetközi vagyonná minősíteni, illetve a javaslat lépéseket tesz a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése felé is. Emberölés gyanúja miatt letartóztatta a pécsi törvényszék annak a 17 éves lánynak a barátját, aki hétfőn kizuhant egy Szent Lőrinci társasház 4. emeleti lakásából és később meghalt. A nyomozás adatai szerint a pár több napon át kábítószert és nyugtatót fogyasztott, majd tulakodás alakult ki köztük. A lánya bántalmazás elől az erkélyre menekült, ahonnan kizuhant. A férfi letartóztatását 1 hónapra rendelték el. Az angol Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Liga döntőjét, miután szerdán Isztambulban 3-0-ra legyőzte a német Freiburg csapatát. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, de az angol együttes a 41. percben, majd a félidő hosszabbításában két gólt is szerzett. A birminghami csapat az 58. percben újabb találattal eldöntötte a mérkőzést. Az Aston Villa története során harmadszor nyert európai kupát, és 1996 óta először nyertek trófeát.
0: Időjárás jelentés.
6: Hamisítatlan májusi idő várható ma. Sok napsütésben bízhatunk, és csak átmeneti felhősödés várható, a szél azonban élénk lesz. Reggel 16-17 fokot mérhetünk, nappal pedig 24 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
7: Sziasztok, szép napot kívánok, jó rádiózás, szuper jó zenéket készítettem elő, egyet Dua Lipától, egyet Horváth Tamástól, és egy érdekességet, egy olyan speckó kamerát, ami igazándiból kamera, de mégsem vesz arcot, ám mégis mindent lát.

0: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Technológiai világújdonságról hoztam információt nektek. A Lost Frequency slágere után pedig Shakirával folytatjuk majd tovább itt a Rádió Mostban. Van két cég, akiknek forradalmi együttműködése egy olyan új technológiai megoldás mutat be, amely a hagyományos adatvédelmi aggályokat felvető kamerás megfigyeléseket kiváltja egy milliméter hullámú radarmodul és egy helyben futó mesterséges intelligencia modell kombinálásával. Hogy miről is van szó? Hát ugye jó az, hogyha vannak kamerák, de ugye most a nagyon szigorú szerzőjogi GDPR szabályozás alá vannak vetve, így aztán bármelyik embert bárhol, bármikor és bármilyen körülmények között nem nagyon lehet lekamerázni. Erre nyújt megoldás ez a rendszer, amelynek különlegessége, hogy a képek arcfelismerés helyett kizárólag visszaverődő rádióhullámokat elemez, így 100 000 másodperc alatti válaszidővel képes azonosítani egy ember jelenlétét, a testhelyzetét, áll, ül, fekszik, sőt, még a légzés okozta finom mellkasi mozgásokat is tudja mérni. Mivel az eszköz nem rögzít személyazonosságot és nem továbbít adatokat a felhőbe, ráadásul sötétben, porban, takarásban is tökéletesen működik, ideális és diszkrét alternatívát nyújt a magánszférát tiszteletben tartó például idősellátásban, aztán a baleset megelőző ipari automatizálásban, valamint az anonim épületüzemeltetési forgalomszámlálásban is.

0: indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Naprakész.
1: Új Guinness rekord született, sziasztok! Elképesztő, el nem fogjátok hinni, hogy milyen. Igaz, talán most már megszokott, hogy manapság mindenfajta őrült dologról vannak feljegyzések, és vannak ilyen Guinness rekordok. Hát az, amiről most szeretnék beszámolni, az is egy ilyen, ugyanis azt külön mérik, hogy mennyi idős az az ember, az a legidősebb ember, akit a közönség a saját karján emel a magasba és ad körbe egy koncerten. Ezt ugye szakmailag úgy nevezik, hogy crowdsurfing, vagyis közönségszurfing, és adják kézről kézre a tömegben. Általában a fellépő szokott egy diving, egy közönségbeugrás után ez megtörténni. Hát az a helyzet, hogy a rekorder most már a 99 éves Paulin Kana. Őt vitték végig a rajongók egy texasi zenei rendezvényen a minap, és ezzel a különleges mutatvánnyal lett ő a Guinness rekorder. Hát elképesztő.

0: Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Pünkösdi hétvége az Igali gyógyfürdőben. A fürdőzés mellett színes programokkal is várunk. Szombaton Erox Martini lép fel, vasárnap délután a Forever Duo zenél, majd 16 órától Péter Schrammek énekel. Vasárnap családi nap, ahol a 10 év alattiaknak a belépés ingyenes. Bővebb információ az Igali gyógyfürdő Facebook oldalán.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
4: Jelentkezzen tesztvezetésre, a további részleteket pedig keresse a cherry.kaposvarkar.hu weboldalon, vagy személyesen a Kaposvár Car Kft. Cherry szalonjában a Rákóczi focipálya mellett.
5: Májusban az Eperé a főszerep a Szlendi Pékség és Cukrászda kínálatában. Kóstold meg újdonságainkat, vaníliás epres ökörszem, epertöltelékes vaníliás kalács, epres túrószelet és a csoki rajongóknak brownie eperragúval. Siess, az ajánlat csak májusban elérhető. Várunk a Szlendi Pékség és Cukrászdában, Kaposváron, a Fő utca 50-ben, az Anna utca 1-ben és a Nagypiacon.
6: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Katonazenekari fesztivált rendeznek június elején Kaposváron, egy hónap múlva lesz a múzeumok éjszakája. Jó reggelt kívánok, 8:30 van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Katonazenekari fesztivált rendeznek június 4-én és 5-én Kaposváron a Kossuth téren. A kétnapos eseményen több katonazenekar lép fel, köztük a kaposvári, a szentendrei, a veszprémi, valamint a szolnoki légierő zenekara is. A nyitó koncert június 4-én csütörtökön este 7 órakor kezdődik, másnap pedig családi programok, felvonulás és közös zenekari koncert várja az érdeklődőket. Juhokat lopott egy férfi a Somogy megyei Kapolyban másfél éve, és emiatt most vádat emeltek ellene. A férfi 2024. novemberében elkérte a testvére lószállító utánfutóját, és azzal lopott el 14 juhot egy Kapoly melletti területről. Az állatok összértéke 840 ezer forint volt. A juhok közül egyet elajándékozott, egyet pedig levágott a férfi, így a rendőrök végül 13 állatot tudtak visszaadni a gazdájának. A férfi felfüggesztett börtönt kaphat a tettéért. Június 20-án rendezik meg az idei Múzeumok éjszakája program sorozatot. Az ország legnagyobb kulturális eseményén több száz helyszínen várják koncertekkel, tárlatvezetésekkel és családi programokkal az érdeklődőket. A szervező közlése szerint a részletes program kínálat június 2-ától lesz elérhető a muzei.hu oldalon, ahol több eseményre előzetes regisztráció is szükséges lehet. Úton átkelő teknősök védelmére hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A szakemberek szerint a májustól júliusig tartó tojásrakási időszakban a teknősök akár több száz méterre is eltávolodhatnak a vizektől, így gyakran kerülnek közutakra is. A természetvédők arra kérik a közlekedőket, hogy ilyenkor fokozottan figyeljenek, és ha biztonságos, segítsék át az állatokat az úttesten abba az irányba, amerre haladnak.
0: Időjárás jelentés.
7: Hamisítatlan májusi idő várható ma. Sok napsütésben bízhatunk, és csak átmeneti felhősödés várható, a szél azonban élénk lesz. Reggel 16-17 fokot mérhetünk, nappal pedig 24 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
8: Benne a délelőttben elkezdtük már, de a zenéket nem most kezdjük. Azokat mindig csak folytatjuk. 0-24 órában szól a rádió most. Egy igazán nagyszerű, szó szerint is fütyülhető slágerrel a folytatásban érkezik a Maroon 5 és Christina Aguilera közös zenéje. Most Like Jagger, majd John Cicada, egy régi, nagy top volt slágere. Én pedig beszélni fogok majd a hétvégi boltzárról és újabb műtárgypiaci rekordokról.

0: indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Napragész.
1: Nyakonkon a pünkösdi hétvége. Hello, kellemes napot kívánok! A pünkösdi hosszú hétvége mindkét napján, azaz vasárnap és hétfőn a nagyobb üzletláncok, bevásárlóközpontok és szupermarketek is zárva lesznek. Így tehát nem fogunk tudni vásárolni a nagyobb üzletekben, Tesco-ban, Aldi-ban, Lidl-ben, Penny-ben, Spárban, Interspárban, és hát a kisebb boltok jelentős részében sem, ez alól csak a törvényben meghatározott kivételek jelentenek mentességét, például az ügyeletes gyógyszertárak, a benzinkutak shopjai, illetve kisebb egyes non-stop vagy családi üzletek, ahol a tulajdonos áll tulajdonképpen benn a pultban. Úgyhogy azt is borítékolhatjuk már, hogy a holnap és főleg a holnap utáni nyitvatartás során jó nagy sorok lesznek, nagy tömegek lesznek. Ahogy ilyenkor mondani szoktuk, az éhezők viadala. Érdemes tehát előre gondolkodni, akár már a mai napon bevásárolni a hosszú hétvégére.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: A Money Heist, azaz a nagy pénzrablás című spanyol sorozat betétdalát hallgattuk, egy picikét megdiszkósítva. Amúgy az előadója Burak Hitter és Cecilia Král volt, a folytatása mindjárt a Smash Into Pieces jön, és körülnézünk a műtárgy piacon is. Tesszük mindezt azért, mert sűrű napok zajlanak. Előbb Mark Rothko barna és feketék vörösben című festménye kelt el, majdnem 86 millió dollárért a Sotheby's a New Yorki árverésén, ami egyébként 79 millió dolláros emelkedés az előző árához képest. A Wall Street Journal újság ugyanakkor a luxus művészeti piacba vetett megújult bizalomról cikkezett, miután a gyűjtők New Yorkban özönlöttek a tavaszi aukcióra, és folytatódott is az iménti tendencia azzal, hogy Jackson Pollock Number 7A című festménye rekordáron kelt el, ez egy 1948-as festmény, 181,2 millió dollárt fizettek ki érte. Ah, éppen csak 56 milliárd forintról van szó. Elképesztő, nem? Aztán további képek keltek el fergeteges áron, így egyetlen árverésen több mint 1 milliárd dollár pénz jött össze. Cserélt gazdát. Egyébként ezzel a festmény minden idők negyedik legdrágább festményévé avanzsált. És ne higgyétek azt, hogy csak kizárólag külföldön vannak ilyen aukciók, igen, vannak Magyarországon, ahol ugyancsak rekordokat döntögetnek. Például idehaza Virág Judit Galéria tavaszi aukcióján 150 millió forintért vásárolták meg Vasari János 1927-ben festett a Piazza dell'Unità Trieste-ben című festményét, míg Szobotka Imre a magyar Picasso egykori korai műve a műteremben 44 millióért kelt el.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
2: Pólus Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5.
3: Pünkösdi ajánlatokkal vár az Attalai halászcsárda. Három személyes halastál egy adag halászlével szuperáron, a népszerű húsimádótál pedig most féláron elérhető. A vödrös halászlé elviterre is kérhető, ráadásul most 2 plusz 1 ajándék harcsapaprikás túros csúszával készülünk. Rendelj kiszállítással vagy elviterre. 30 916 43 66. Részletek az Attalai halászcsárda Facebook oldalán. Friss alapanyagok, házias ízek, szeretettel készítve.
4: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá. Kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
5: Palánta és fűszernövények a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermű kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
6: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16 millió 390 ezer forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. Részletekért és további elektromos modellek kiemelten kedvező áraiért forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedéseihez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Nyíltnapokat tart a kaposvári MCC, rendőröket fenyegető férfit fogtak el a városban. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Nyílt napot tartanak az MCC kaposvári központjában, ahol a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetség programjáról lehet megtudni érdekességeket. A hét folyamán általános iskolás 4. osztályos diákokat várnak, akik többek között vegyészeti kísérleteken, csillagászati bemutatókon és önismereti, közösségépítő foglalkozásokon vehetnek részt. Pénteken 16 és 18 óra között hősképzéssel egybekötött nyílt napot is tartanak leendő ötödikeseknek és szüleiknek. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, részleteket az MCC Kaposvár Facebook oldalán találnak. A rendőrök és családtagjaik lefejezésével, megölésével fenyegetőzött egy férfi Kaposváron. Az 50 éves férfi kedden levelet küldött a rendőrségnek, amelyben egy hagyatéki ügy kivizsgálását kérte, és fenyegető tartalmú kijelentéseket tett. A rendőrök a készenléti rendőrséggel együtt még aznap elfogták, a lakásán pedig a táskájában több kést is találtak. A férfit emberölés előkészületének gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Legyőzte a Kométa KVG Kaposvári KK a Paksot az élvonalbeli kosárlabda bajnokság bronz csatájának harmadik meccsén. A KKK szerdán 2 ponttal 85-83-ra nyert az ASE ellen. A mérkőzés végig kiélezett és izgalmas volt, a hajrában pedig a Kaposvár tudta megszerezni a győzelmet. A KKK-ból Volker 20, Brown 19, Wilson 15, Rosics 12, Szőke Bálint pedig 11 pontot dobott. A csapat még azt is elbírta, hogy Derion Tremmelt a második negyedben kiállították. A bronz párharc 3 győzelemig tart, a következő mérkőzés szombaton lesz Pakson, és ha nyerni tudna ott a Kaposvár, akkor megszerzi a harmadik helyet a bajnokságban. Lengyelországba látogatott Magyar Péter miniszterelnök szerdán. A kormányfőnek ez volt az első hivatalos külföldi útja a beiktatása óta. A miniszterelnök tárgyalt Donald Tusk lengyel kormányfővel, és többek között a visegrádi országok közötti kapcsolatok újraélesztését és megerősítését szolgálmazta. Magyar Péter azt mondta, az erős Európához erős közép-európai régióra van szükség. A kormányfő június végére Budapestre hívta a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfőt is. A második világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hullóházán Borsod megyében. A katonák földi maradványaira a település temetőjének hátsó részében bukkantak rá. A feltárás során az egyik elesettet sikerült azonosítani is, Nagy Sándor honvédot, a 11-es zászlói katonáját. Az 5 ismeretlen katonát és az azonosított honvédot várhatóan 2027-ben temetik újra Hullóházán.
8: Időjárás jelentés.
7: Hamisítatlan májusi idő várható ma. Sok napsütésben bízhatunk, ami csak átmeneti felhősödés zavarhat, a szél azonban élénk lesz. A hőmérséklet napközben 24 fok körül tetőzik.
8: Időjárás jelentést hallottak.
9: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
10: Vége a napra késznek, holnap még lesz, aztán jövő keddig ugye szünetelünk a hosszú hétvégén. De azért nem hagyunk benneteket információk nélkül, a következő órákban már majd Szabi hozza többek között a horoszkópokat, míg ebben az órában programajánló. Aztán egy kalandos utazás a nagy kék lyukhoz vár majd rátok, és azt is kibeszéljük, hogy hány ember született eddig összesen a Földön. Egyébként nem annyi, mint amennyire elsőre gondolnátok.

0: legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most!
1: A folytatásban egy érdekes számadat. Szerintetek hány ember született eddig összesen a Földön? Mert hogy korán sem annyi, mint amennyire gondolnánk. Ugye jelenleg 8,3 milliárdan élünk, és mint az közismert, elég alaposan el is használjuk a bolygó erőforrásait. Ennyi embernek rengeteg gyereke születik évente. Na de vajon hány homo sapiens, azaz modern embergyerek született összesen eddig az emberiség teljes története során? Van egy mondás, miszerint a ma Földön élő emberek többen vannak, mint ahányan eddig összesen megszülettek, és itt a modern ember földtörténeti szempontból rövid, alig 300 ezer éves történetéről beszélünk. A modern ember ugyanis ekkor alakult ki Afrikában, majd terjedt el az összes kontinensen nagyjából 100 ezer évvel ezelőtt elindulva hódító útjára. És akkor nézzük a számadatot, figyelembe véve a korábbi születéseket, népességrobbanásokat és minden statisztikai adatot, a becslések szerint eddig összesen 117 milliárd születés történt az emberiség történetében.
2: Visszasírom néha azt a régi népmesét.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Nagy pillanat jött most el. Ma halljátok az 500. hacsot.
2: Ne!
1: Az 500.
2: Ilyen vén vagyok.
1: Igen. Én nem, de te igen. Itt nőttem fel.
2: 500-ad,
1: az... Több mint 9 éve.
2: Na, ezt akartam kinyomozni.
1: Megy a 20 a csúcson, hát lassan 10 éve minden héten. Reméljük, hogy velünk nevettek, velünk csodálkoztok rá a világ különböző dolgaira, mert hát azért ebben az 500 adásban tényleg rengeteg érdekességet próbáltunk feltárni, sokszor vitatkoztunk a világgal, a tudománnyal, rengeteg embert megkérdeztünk, hát nagyon-nagyon sok interjút csináltunk, és hát nyilván a mi tervünk az, hogy veletek legyünk, ameddig csak lehet, ugye hát ezt azért a világ alakulásai, változásai is átírhatják, de addig is igyekszünk élményt, vidámságot hozni az életetekbe, amíg erre lehetőségünk lesz.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallottak. Reklám.
4: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá. Kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
0: Reklám hangzott el. Programajánló.
5: Már is visszatérünk a zenékhez. Jax Jones a folytatásban Zóvízzel közös zenéje Never Be Lonely pörög. Előtte azonban ajánlok néhány programot a számotokra. Kezdeném azzal, hogy a kaposvári Kultikban ugye ma a premier napon újabb filmek érkeztek, de már tegnap is látható volt a Mandalori és Grogu. Továbbra is műsoron a Michael, a Birka Krimi, az Ördög Prádát visel 2 és a Mortal Kombat 2. Újdonság azonban még az Utazó című horror film. Egy fiatal párról szól, akik borzalmas baleset szemtanúi lesznek az autópályán, és hamarosan ráébrednek, hogy nem csak ők távoztak a helyszínről, hanem egy démoni jelenés is, aminek, vagy akinek utazó a neve, és ami nem áll le, míg az életre szóló utazásukat a rémálom már nem változtatva, el nem kapja mindkettejüket. Hú, elég szörnyen hangzik. Aki kedveli a borzongást, annak mindenféleképpen javaslom, ajánlom. A kedves vállalkozóknak pedig azt az edukációt, ami a Skik székházában lesz ma 10 és 12 óra között. A működés jövője a címe, apropója pedig a fenntarthatóság, az energia és szabályozás, méghozzá a vállalkozókat érintő gyakorlati megközelítésben. Nem csak úgy spontán kell menni, hanem mindenképpen érdemes előtte tájékozódni, felhívni a Skiket és regisztrálni. Aztán a hétvégén, május 23-án szombaton ismételten Get Funky, ez egy ilyen emlék Remember Party lesz majd a rezidensen Lengyel Tóti Jánossal. Nekem a desed a családi nap vasárnap 11 órai kezdettel a három kismalac előadással Sarkadi Kis János fog majd bábozni. Fellép Róli Bohóc délután 1 órától, 15 órától pedig majd többek között Gavallér Gyula, és kint a Desi parton lesznek majd csillámtetoválók, és lesz Luffy Glue, egy olyan buborék, amelyben sok kis buborék lesz, gondolok itt a Luffykra. Na, oda mászhatnak be a gyerekek, és hát élvezhetik mindezt. Ami pedig a jövő hetet illeti, lesz egy újabb előadás az MCC szervezésében, jön a Liszt Ferenc Zeneiskola rendezvény sorozata, amelynek része a jótékonysági pünkösdi hangverseny, jön majd szűrővizsgálati busz a Kossuth térre, aztán a Klasszikus Zene napja alkalmából lesz a Lisztben majd egy újabb hangverseny. Készülődik a kaposvári Polgári Kaszinó is már a következő rendezvényre. Szóval eseménydús a következő jó pár nap.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.
1: Koccanásos baleset történt a Vásártéri út és a Dr. Kaposvári György út kereszteződésében. Ott nem vették figyelembe az elsőbbség szabályait. Nem tudom, hogy van-e még torlódás, nagyjából fél órával ezelőtt történt az eset. Ennyi hírt, ennyi információt kaptunk. Az online térkép tanúbizonysága szerint lassan lehet közlekedni a Marha hajtó fele egyébként a Tesco irányából. Úgyhogy még lehet, hogy helyszínelés zajlik. Ó, a kollégák most csúsztottak a kezemmel a papírt, hogy nincs rendőrségi intézkedés, éppen egyezkednek egymással az érintett felek, bízom benne, hogy sikerül tisztázni a felelősséget. Ma is nagy meleg lesz, ilyenkor tompul a figyelem, úgyhogy legyetek előrelátók és óvatosak. Ezzel a jó tanáccsal köszönöm meg a figyelmeteket és búcsúzom jövő hétig. Kellemes hosszú hétvégét kívánok, és persze jó munkát a mai és a holnapi napra még. Sziasztok!

0: Reklám.
1: Konyhakert felkészül, jönnek a palánták. Pénteken visszatér Kaposvár legnagyobb palánta parádéja a Marászplasznál. Paprika, paradicsom, uborka, paradizsán és huncutabbnál huncutabb fűszernövények. Akár kerted van, akár erkélyed, akár csak egy virágcserepet egy napfényes konyhaablakban, a palánta parádén neked is van keresnivalód, találni valód is. Gyere és palántázódj! Tehát pénteken a város legnagyobb palánta vására. Hogy hol?
2: Füredi út és Raktár utca sarkán.
1: Várnak a palánták.
3: Tarts velünk a tavasz legvidámabb családi napján, a Desedotó partján, a Nekem a Deseda szervezésében. Május 24-én, vasárnap 11 órától Sarkadi Kis János báb előadása várja a gyerekeket, érkezik Roli Bohóc, délután Kavallér Gyula zenél. Büfénkben óriás csavaros fagylalt, palacsinta, minifánk, kürtős kalács és sok más finomsággal készülünk. Töltsünk együtt egy remek napot a Desedán. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
4: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
3: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Katonazenekari fesztivált rendeznek június elején Kaposváron. Egy győzelemre van a bajnoki bronzéremtől a KKK. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Katonazenekari fesztivált rendeznek június 4-én és 5-én Kaposváron a Kossuth téren. A két napos eseményen több katonazenekar lép fel, köztük a kaposvári, a szentendrei, a veszprémi, valamint a szolnoki légierő zenekara is. A nyitókoncert június 4-én csütörtökön este 7 órakor kezdődik, másnap pedig családi programok, felvonulás és közös zenekari koncert várja az érdeklődőket. Juhokat lopott egy férfi a Somogy megyei Kapolyban másfél éve, és emiatt most vádat emeltek ellene. A férfi 2024. novemberében elkérte a testvére lószállító után futóját, és azzal lopott el 14 juhot egy Kapoly melletti területről. Az állatok összértéke 840 ezer forint volt. A juhok közül egyet elajándékozott, egyet pedig levágott a férfi, így a rendőrök végül 13 állatot tudtak visszaadni a gazdájának. A férfi felfüggesztett börtönt kaphat a tettéért. Május 13-ával megszűnt az ukrán gabonára, húsra, tojásra és egyéb mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalom Magyarországon, közölte a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. A MAGOSZ tájékoztatása szerint hatályukat vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, köztük az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok is. A szervezet tájékoztatása szerint az országgyűlés ugyan több korábbi intézkedést törvényi szintre emelt, de ez a tilalom nem került be az új szabályozásba. Az alaptörvény módosítását kezdeményezte a kormánypárt két országgyűlési képviselője. A javaslat szerint legfeljebb 8 évig lehetne betölteni a miniszterelnöki tisztséget. Az előterjesztés emellett a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonát nemzetközi vagyonná minősíteni, illetve a javaslat lépéseket tesz a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése felé is. Emberölés gyanúja miatt letartóztatta a pécsi törvényszék annak a 17 éves lánynak a barátját, aki hétfőn kizuhant egy Szent Lőrinci társasház 4. emeleti lakásából és később meghalt. A nyomozás adatai szerint a pár több napon át kábítószert és nyugtatót fogyasztott, majd dulakodás alakult ki köztük. A lánya bántalmazás elől az erkélyre menekült, ahonnan kizuhant. A férfi letartóztatását egy hónapra rendelték el. Az angol Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Liga döntőjét, miután szerdán Isztambulban 3-0-ra legyőzte a német Freiburg csapatát. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, de az angol együttes a 41. percben, majd a félidő hosszabbításában két gólt is szerzett. A birminghami csapat az 58. percben újabb találattal eldöntötte a mérkőzést. Az Aston Villa története során harmadszor nyert európai kupát, és 1996 óta először nyertek trófeát.
0: Időjárás jelentés.
5: Hamisítatlan májusi idő várható ma. Sok napsütésben bízhatunk, amit csak átmeneti felhősödés zavarhat, a szél azonban élénk lesz. A hőmérséklet napközben 24 fok körül tetőzik.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

Ilyen és ehhez hasonló stílusú dalokkal minden este 21 és 22 óra között a Fekete Zenei órában is találkozhattok. Egy csokorba gyűjtjük akkor nektek az R&B, hip-hop, punk és a rap stílusú dalokat. Ez volt a The Pussycat Dolls és Snoop Dogg közös Buttons itt a Rádió Most FM 91.2-n, fél perccel múlt el 4:11, én Horváth Szabi vagyok. 15 óráig leszek a mikrofonnál, hozom természetesen a legjobb zenéket, és szokásunkhoz szűen ebben az órában a rövid és hosszú távú időjárás előrejelzést, valamint a csillagjóslást is. A 12 csillagjegy jóslatát három felvonásban majd az óra második felében 10:30 és 11 között teszem majd közé itt a Rádió Most FM 91.2-n, és természetesen szólnak addig is a jó zenék, illetve elérhetőségünk is aktív a 0670 32 32 355, ez a telefon, SMS és Viber számunk. Jó munkát kívánok abban az esetben, ha dolgoztok, és jó utat kívánok az úton levőknek. Itt a Rádió Moston pedig hamarosan a pop királya Michael Jackson hozza az 1995-ös Earth Song című dalát. Előtte pedig emelünk a tempón, itt van már is Purple Disco Machine és Ásdisz a Beat Afja.

Az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok izzadság szaga, és egész Budapest.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: 2 perccel múlt el 10:30. Ma egyébként napos felhős időszakok váltakoznak majd, csapadékra csak elszórtan lehet számítani vétel körzetünkben, viszont erősebb lesz az UV-sugárzás, 11 órától délután 3 óráig bezáróan és 24 fokot mutathatnak a legmelegebb órákban a hőmérők, az előttünk álló éjszakán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet, holnap pedig még naposabb lesz az idő, és marad az erős UV-sugárzás, 11 és délután 3 óra között viszont a hőmérők már 25 fokot mutathatnak. Csapadékra az elkövetkezendő időszak hát jelen állás szerint a 30 napos előrejelzésben azt látni, hogy jövő hét végig biztosan nem kell számítani, ettől függetlenül azért ez bármikor ugye változhat, ezt tudjuk. Hétvégén igazi kiránduló időnek nézünk elébe, 27-28 fokos maximumokkal, és ahogy mondtam, tehát csapadékra nem kell számítani. Front sem érkezik térségünkbe, de folytatódik ugye a melegedés, ami pedig melegfronti tüneteket okozhat, migrén, fejfájás, gyulladásos panaszok, vérnyomás ingadozás is jelentkezhet, emellett pedig sokaknál előfordulhat fáradékonyság, bágyadság és koncentráltság is. A napos idő ugyanakkor jó hatása lesz a hangulatunkra, közérzetünkre, de továbbra is erősítsük immunrendszerünket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre is. Itt a rádió moston pedig egy rövid kereskedelmi kitérőt követően, még a horoszkóp előtt Shawn Mendes és Kali dalát hozom a jaffimüt.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Reklám.
3: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
1: Reklám hangzott el. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: 7 perccel vagyunk 10:30 után, ez a horoszkóp így május 21-én, és a horoszkóp a csillagjóslás első köre, benne pedig a kosok, a bikák, az ikrek és a rákjegyűek jóslataival. Kos! Az ikrek hava neked kifejezetten kedvez, mert végre újra felgyorsul körülötted az élet. A sok telefon, üzenet vagy spontán program találhat meg, és ezek között lesz egy olyan is, ami később fontos lehet. A hold az oroszlánban ráadásul erősíti a kisugárzásodat, így most könnyebben veszed le a lábáról az embereket. Lört, sikerélmény vagy egy jó hír is feldobhatja a napodat. Bika, a nap kilép a jegyedből, és ez olyan érzés lehet, mintha végre egy kicsit fellélegeznél. Az elmúlt hetek intenzitása után most sokkal gyakorlatiasabban látod a pénzügyeket és a jövődet is. Egy beszélgetés pedig ma ráébresztett arra, hogy valamiben sokkal többre vagy képes, mint azt hitted. A hold pedig segít abban, hogy stabil döntéseket hoz, még akkor is, ha körülötted mindenki kapkod. Ikrek, eljött a te időd! A nap belép a jegyedbe, és új energiát ad, és szinte azonnal érezheted, hogy visszatér az életkedved. Most sokkal nyitottabb vagy, könnyebben teremtesz kapcsolatokat, és olyan lehetőségek találhatnak meg, amelyekből később komoly előnyöt származhat. A mai nap különösen jó állásinterjúra, tárgyalásra vagy ismerkedésre. Rák. A mai nap segít egy kicsit kiszakadni a túl sok agyalásból, az ikrek, ha van nálad, inkább a lelki tisztulásról és a belső felismerésekről szól majd. Ma lehet egy olyan beszélgetésed, amely után teljesen másképp látsz egy helyzetet. A hold az oroszlánban közben pénzügyeket is hozhat, egy kedvező fordulatot vagy éppen egy jó ötletet. Itt a rádió, mostan pedig hamarosan megyünk tovább a Linkin Park Up From The Bottom című dalát követően hozom az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslatát.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Itt a rádió Moston, ez a horoszkóp második köre 3 perccel 3/4 11 előtt. Jönnek már is az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslatai. Oroszlán. A hold már a jegyedben jár, és ezt nagyon erősen érezheted is, sokkal magabiztosabb, energikusabb és lelkesebb vagy, mint az elmúlt napokban. Az ikrek hava pedig felpörgeti a társasági életedet, és most tényleg egymás után jöhetnek a meghívások, találkozások és új kapcsolatok. Valaki ma különösen érdeklődhet irántad. Szűz. Most sokkal könnyebben átlátod, hogy merre érdemes haladnod a munkában vagy egy fontos ügyben. Az ikrek hava nálad a karrier és a célok területét aktiválja, ezért a következő hetekben több lehetőség is megtalálhat. A mai nap különösen jó arra, hogy kimondj valamit, amit eddig halogattál, és meglepően pozitív reakciókat kaphatsz. Mérleg. A levegő és a tűzelem találkozása nagyon harmonikusan hat rád, visszatér a lelkesedésed, és újra úgy érzed, hogy van miért előre nézni. Az ikrek hava utazást, tanulást vagy új terveket hozhat, és majd spontán ötletből akár komoly lehetőség is kinőheti magát. Érdemes nyitottnak maradni minden új impulzusra. Skorpió. A mai energiák arra ösztönöznek, hogy végre nem mindent egyedül akarj megoldani. Az ikrek hava nálad a mélyebb lelki és anyagi témákat mozgatja meg, ezért most fontos felismerések jöhetnek pénzzel vagy más emberekkel kapcsolatban. Megnyugtató válaszokat találsz majd. A hold az oroszlánban viszont arra figyelmeztet, hogy ne akarj mindent kontrollálni. Itt a rádió Moston pedig zenélünk egy újabbat, jön Garrett Gates és a Spirit in the Sky, utána pedig azonban nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslatait.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: 2:03:11, hátra vannak még a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak, úgyhogy őket sem váratom meg, már is mondom jóslataikat. Nyilas, elkezdődik az év egyik legfontosabb időszaka számodra, mert az ikrek hava a párkapcsolatok és emberi kapcsolatok területét világítja meg. Most sokkal több ember vesz körül, és lesz köztük olyan is, aki fontos szerepet kaphat az életedben. A hold az oroszlánban ráadásul utazást vagy spontán programot is jelezhet. Bak. A mai nap segít abban, hogy végre rendszert vigyél a káoszba. Az ikrek hava nálad a mindennapok, a munka és az egészség témáját erősíti fel. Most sokkal könnyebben alakítasz ki új rutint, vagy találsz hatékonyabb megoldásokat. Egy apró változtatás meglepően sok energiát adhat vissza. Ezen kívül beléphet az életedbe valaki, aki egészen lenyűgöz. Vízöntő, neked kifejezetten kedvez az ikrek hava, mert inspiráló embereket és izgalmas helyzeteket hoz. Most újra előtérbe kerülhet a szerelem, az alkotás vagy egy kreatív ötleted. A hold az oroszlánban ugyanakkor felerősíti az emberi kapcsolataidat, így ma könnyen kialakulhat egy fontos beszélgetés, vagy éppen egy különleges találkozás. Halak. Az ikrek hava most az otthon, a család és a lelki biztonság témáját erősíti fel nálad. Egyre fontosabb lesz, hogy kikkel veszed magad körül, és milyen energiák vannak körülötted. A mai nap jó alkalom arra, hogy rendezz egy régi félreértést, vagy újra közelebb kerülj valakihez. A hold segít abban is, hogy végre egy régóta halogatott ügyet elintéz. Bízom benne, hogy jókat tudtam mondani, ezeket jósolták nekünk mára, május 21-ére a csillagok. Én szép napot kívánok nektek, ATB és dopamin dalával megyünk tovább, jön a Don't Stop, majd itt lesz 1988-ból egy angol női zenei együttes, ők a Bananarama, és hozzák az I Want You Back című slágerüket.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.

0: Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Májusban az Eperi a főszerep a Szlendi pékség és cukrászda kínálatában. Kóstold meg újdonságainkat, vaníliás epres ökörszem, epertöltelékes vaníliás kalács, epres túrószelet és a csoki rajongóknak brownie eperragúval. Siess, az ajánlat csak májusban elérhető. Várunk a Szlendi pékség és cukrászdában, Kaposváron, a Főutca 50-ben, az Anna utca 1-ben és a Nagypiacon.
3: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
4: Pünkösdi hétvége az Igali gyógyfürdőben. A fürdőzés mellett színes programokkal is várunk. Szombaton Erox Martini lép fel, vasárnap délután a Forever Duo zenél, majd 16 órától Péter Schrammek énekel. Vasárnap családi nap, ahol a 10 év alattiaknak a belépés ingyenes. Bővebb információ az Igali gyógyfürdő Facebook oldalán.
5: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
6: Igen!
4: A kaposvári West Nagykerben.
5: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
4: Nagykeráron mindenkinek.
5: West Nagyker, Kaposvár, Kont Bezír utca.
4: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
7: Palánta és fűszernövények a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz- és gyümölcstermő kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
3: Jelentkezzen tesztvezetésre, a további részleteket pedig keresse a cherry.kaposvarkar.hu weboldalon, vagy személyesen a Kaposvárkár Kft. Cherry szalonjában a Rákóczi focipálya mellett.
4: Pünkösdi ajánlatokkal vár az Attalai Halászcsárda. Három személyes halastál egy adag halászlével szuperáron, a népszerű húsimádótál pedig most féláron elérhető. A vödrös halászlé elviterre is kérhető, ráadásul most 2+1 ajándék harcsapaprikás túros csúszával készülünk. Rendelj kiszállítással vagy elviterre. 30 916 43 66. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán. Friss alapanyagok, házias ízek, szeretettel készítve.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Nyílt napon lehet megismerni a kaposvári MCC fiatal tehetség programját. Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV a pünkösdi hosszú hétvégére. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Nyílt napot tartanak az MCC Kaposvári központjában, ahol a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetség programjáról lehet megtudni érdekességeket. A hét folyamán általános iskolás 4. osztályos diákokat várnak, akik többek között vegyészeti kísérleteken, csillagászati bemutatókon és önismereti, közösségépítő foglalkozásokon vehetnek részt. Pénteken 16 és 18 óra között hősképzéssel egybekötött nyílt napot is tartanak leendő ötödikeseknek és szüleiknek. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, részleteket az MCC Kaposvár Facebook oldalán találnak. Juhokat lopott egy férfi a Somogy megyei Kapolyban másfél éve, és emiatt most vádat emeltek ellene. A férfi 2024 novemberében elkérte a testvére lószállító utánfutóját, és azzal lopott el 14 juhot egy Kapoly melletti területről. Az állatok összértéke 840 ezer forint volt. A juhok közül egyet elajándékozott, egyet pedig levágott a férfi, így a rendőrök végül 13 állatot tudtak visszaadni a gazdájának. A férfi felfüggesztett börtönt kaphat a tettéért. Legyőzte a Kométa KVG kaposvári KK a Paksot az élvonalbeli kosárlabda bajnokság bronz csatájának harmadik meccsén. A KKK szerdán 2 ponttal 85-83-ra nyert az ASE ellen. A mérkőzés végig kiélezett és izgalmas volt, a hajrában pedig a Kaposvár tudta megszerezni a győzelmet. A KKK-ból Volker 20, Brown 19, Wilson 15, Rosics 12, Szőke Bálint pedig 11 pontot dobott. A csapat még azt is elbírta, hogy Derion Tremmelt a második negyedben kiállították. A bronz párharc 3 győzelemig tart, a következő mérkőzés szombaton lesz Pakson, és ha nyerni tudna ott a Kaposvár, akkor megszerzi a harmadik helyet a bajnokságban. Megerősített kapacitásokkal készül a pünkösdi hosszú hétvégére a MÁV. A vasúttársaság több ülőhelyet, hosszabb szerelvényeket és tartalékjárműveket állít forgalomba, a várhatóan erős utasforgalom miatt. A megyeszékhelyek és a népszerű turisztikai célpontok felé az Intercity vonatokon mintegy 10%-kal több férőhely lesz, a Velencei tóhoz és a Mátrába pedig több motorvonat közlekedik majd. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy lehetőség szerint elővételben váltsák meg jegyeiket, például a MÁV Plus alkalmazásban. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hullóházán Borsod megyében. A katonák földi maradványaira a település temetőjének hátsó részében bukkantak rá. A feltárás során az egyik elesettet sikerült azonosítani is, Nagy Sándor honvédot, a 11-es zászlói katonáját. Az 5 ismeretlen katonát és az azonosított honvédot várhatóan 2027-ben temetik újra Hullóházán.
0: Időjárás jelentés.
9: Hamisítatlan májusi idő várható ma. Sok napsütésben bízhatunk, ami csak átmeneti felhősödés zavarhat, a szél azonban élénk lesz. A hőmérséklet napközben 24 fok körül tetőzik.
0: Időjárás jelentést hallottak
4: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi. Nagyon kellemes és vidám csütörtököt kívánok nektek, a jó zenék felsorakoztak. Lady Gaga egy újdonságot, az a Shape of Woman címűt, előtte pedig emelünk a tempón. Jön Cyril és Mary Joe, és indítja az órát már is a Still Into You című slágerrel itt a Rádió Most FM 91.2-n. Tartsatok fel!

Minden nap szólnak itt a Rádió Most FM 91.2-n a legjobb zenék, pontosan 4:12 van, ráfigyelünk gyorsan a fontosabb devizáink napi középár folyamai, hogyan alakultak a mai napon. Az angol font erősödött a forinttal szemben 0,4%-kal és 417 forint 21 filléren jegyzik. Az euró is erősödött a forinttal szemben és 0,19%-os emelkedéssel a mai napon 361 forint 37 filléren áll. A svájci frank stagnált a forinttal szemben, és a mai napon az MNB 394 forint 50 filléren jegyzi, az amerikai dollár pedig erősödött a forinttal szemben, és 0,48%-os emelkedéssel a mai napon 311 forint 77 filléren áll. Itt a Rádió Moston pedig megyünk tovább a jó zenékkel, mindjárt érkezik Dellerium és Sarah McLachlan a Silence-el, egy annó kaposvári klubhimnusz itt a 91.2-n, most azonban a New Level Empire és Wolf Katis Lager érkezik, ez pedig az, amíg tart a nyár.

0: forró trópusi nyárias hangulatú dal Gloria Estefántól és a Miami Sound Machine-től. Ez volt 1987-ből a Rhythm is Gonna Get You itt a 91.2 Rádió Moston, hamarosan pedig ez a dal érkezik. A slágerlisták éléről egyenesen Alex Warren hozza a Fever Dream címdalát teljes egészében, egy nagyon rövid ajánlót és egy kis kereskedelmi kitérőt követően itt a Rádió Moston.
1: 91.2 Rádió Most. Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Spirit Auto, Kaposvár, Árpád utca 37-39.
1: Reklám hangzott el. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.

Ez volt Sabrina Carpenter Schlager, a House Tour, itt a 91.2 rádió, moston pontosan 3:42 van, és hát a stressz káros hatásai a 21. században nem hagyhatóak figyelmen kívül, de hogy fogainkra is hatással lehet a feszültség és idegesség, arról bizony kevés szó esik. A stressz immunrendszer gyengítő hatása testük minden részére kihathat, így a szájüreg egészségére, egészére, a fogínyre és a fogakra is. Sokan ugye dohányzással vezetik le a stresszt, de ennek következménye lehet a fogak elszíneződése és a fogínybetegségek kialakulása. A felgyorsult életmóddal együtt pedig az jár, hogy az emberek többsége gyakran eszik gyors ételeket, melyek nincs kedvező hatással ugye egészségünkre, és a fogmosás kellő alkalmaira és talán időtartamára sincsen időnk sokszor. A napközbeni hatások éjszaka fokozódhatnak, sőt az alvás minősége is befolyásolja a fogaink állapotát. A mozgalmas, stresszes nap után vágyunk arra, hogy pihentető alvásra hajtsuk a fejünket, de a napközbeni hatások tovább gyűrűznek éjjelre is, tovább károsítva fogainkat és szájüregünket. Ha pedig nehezen alszunk el, gyakran felébredünk, nem tudunk hamar visszaaludni, vagy felületes az alvásunk, akkor az az ördögi kör ugyebár. A rossz alvást okozhatja a napközbeni stressz, de ha nem vagyunk kipihentek, ingerültebbek lehetünk napközben, kevésbé tudjuk kezelni a nehézségeket. Ha pedig nem pihenünk eleget, gyengül az immunrendszerünk, emiatt fokozottabban jelentkezhetnek gyulladások, hiszen ugye szervezetünk kevésbé tud küzdeni a fertőzések ellen, kialakulhat szájszárasság, amelynek következménye lehet rossz lehellet, ínybetegség és bizony fogszúvasodás is. A horkolás és súlyosabb esete az alvási apnoé esetén gyakori a fogcsikorgatás, és savas reflux is jelentkezhet, mely ugye a fogzománcot károsítja. Aki stresszes, ugye gyakrabban csikorgatja fogait alvás közben, a bruxizmus, tehát a fogcsikorgatás gyakran stresszre és szorongásra adott válaszreakció. Ha este lefekvés előtt alaposan fogat mosunk, akkor minden lepedéket, étel, maradékot eltávolítunk a szájüregünkből, így ha valaki csikorgatja is a fogát, akkor sincs olyan káros anyag, amely bejuthatna a fogak közé, vagy a fogcsikorgatás miatt esetleg megsérülő fogzománcba is károsíthatná az a fogakat. Ebben segíthetnek az okos fogkefék, amelyek használatával biztosan nem hagyunk ki egyetlen részt sem. Ugye megjelentek a piacon a szónikus fogkefék, amikkel ugye a tisztító hatás is hatékonyabb, hab buborékokat képez, melyet mágneses rezgéssel a fogak közé is bejuttat, mondta egyébként az egyik szakember, aki javasolja, hogy felkelés után, majd napközben minden étkezés után szálljunk időt a fogmosásra. Érdemes ezt megfogadni, különösen így, ebéd idő közeletével, délben Krisztiánhoz a legfrissebb híreket, információkat, a folytatásban pedig Kosinék slágerével megyünk tovább, ez a Hide You.

0: Reklám.
1: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
2: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
3: Tarts velünk a tavasz legvidámabb családi napján, a Desedotó partján, a Nekem a Deseda szervezésében. Május 24-én, vasárnap 11 órától Sarkadi Kis János báb előadása várja a gyerekeket, érkezik Roli Bohóc, délután Kavallér Gyula zenél. Büfénkben óriás csavaros fagylalt, palacsinta, minifánk, kürtős kalács és sok más finomsággal készülünk. Töltsünk együtt egy remek napot a Desedán. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
4: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
5: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
6: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
7: Skoda.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Megújult a Gyöngyfa otthon udvara. Gyereknapi programok lesznek jövő hét vasárnap a Vasali Parkban. Köszöntöm a hallgatókat, déli 12 óra van. Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Összefogással újult meg a Gyöngyfa napközi otthon közösségi kertje. Az elmúlt hetekben önkéntesek és támogatók segítségével tették rendbe az otthon udvarát, amit egy zenés programmal ünnepeltek meg szerda délután. Az intézmény vezetője, Sándor Ildikó azt mondta, hagyományt szeretnének teremteni a nyitott kert napjából, amely minden évben az összefogásról és a közösség erejéről szólna. A rendezvényen Szita Károly polgármester is köszöntötte az otthon tagjait. Egésznapos gyermeknapi programokkal várják a családokat május 31-én, azaz jövő héten vasárnap a Vasali Parkban. A rendezvény délelőtt 10 órától este 6 óráig tart majd, és ingyenes játékkal, kreatív foglalkozásokkal, színpadi műsorokkal készülnek a szervezők. A gyerekeket többek között népi ügyességi játékok, hordóvonat, játszóház és táncház várja. A színpadon báb színház, Disney dalok, középkori bemutató és koncert is lesz. Legyőzte a Kométa KVG Kaposvári KK a Paksot az élvonalbeli kosárlabda bajnokság bronz csatájának harmadik meccsén. A KKK szerdán 2 ponttal 85-83-ra nyert az ASE ellen. A mérkőzés végig kiélezett és izgalmas volt, a hajrában pedig a Kaposvár tudta megszerezni a győzelmet. A KKK-ból Volker 20, Brown 19, Wilson 15, Rosics 12, Szőke Bálint pedig 11 pontot dobott. A csapat még azt is elbírta, hogy Derion Tremelt a második negyedben kiállították. A bronz párharc 3 győzelemig tart, a következő mérkőzés szombaton lesz Pakson, és ha nyerni tudna ott a Kaposvár, akkor megszerzi a harmadik helyet a bajnokságban. Az alaptörvény módosítását kezdeményezte a kormánypárt két országgyűlési képviselője. A javaslat szerint legfeljebb 8 évig lehetne betölteni a miniszterelnöki tisztséget. Az előterjesztés emellett a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonát nemzetközi vagyonná minősíteni, illetve a javaslat lépéseket tesz a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése felé is. Emberölés gyanúja miatt letartóztatta a pécsi törvényszék annak a 17 éves lánynak a barátját, aki hétfőn kizuhant egy Szentlőrinci társasház 4. emeleti lakásából és később meghalt. A nyomozás adatai szerint a pár több napon át kábítószert és nyugtatót fogyasztott, majd tulakodás alakult ki köztük. A lánya bántalmazás elől az Erkélyre menekült, ahonnan kizuhant. A férfi letartóztatását egy hónapra rendelték el. Június 20-án rendezik meg az idei Múzeumok Éjszakája program sorozatot. Az ország legnagyobb kulturális eseményén több száz helyszínen várják koncertekkel, tárlatvezetésekkel és családi programokkal az érdeklődőket. A szervező közlése szerint a részletes program kínálat június 2-ától lesz elérhető a muzei.hu oldalon, ahol több eseményre előzetes regisztráció is szükséges lehet.
0: Időjárás jelentés.
8: Délután is marad a túlnyomóan napos idő, amit csak néha zavarhatnak felhők. A szél továbbra is élénk erős lesz, a hőmérséklet pedig 24 fok körül tetőzik délután.
0: Időjárás jelentést hallottak.
7: A Rádió Most stúdiójában Horváth Szabi.
9: 5 perccel múlt el déli 12 óra. Nagyon jó étvágyat kívánok nektek a csütörtöki ebédhez, abban az esetben, ha most ebédeltek. Itt a Rádió Moston pedig a szokásos módon indul a Siesta óra, benne pedig a zenei kínálatunkból érkeznek a legkönnyedebb és leghangulatosabb dalok is. Hamarosan Geszti Péter és Péter Fibori újdonságát játszom nektek, a Csak te meg én címűt, előtte pedig Avicii és Sandro Cavazza dalával indulunk, ez pedig a Without You.

0: visszafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísér.

Miután Guy Ritchie rendezésében az első két rész hatalmas sikert aratott, a filmekben Jude Law alakította a Dr. Watsont, míg a szereplőgárdában többek között Rachel McAdams és Mark Strong is feltűnt, és bár hivatalos bejelentés továbbra sincs a folytatásról, Robert Downey Jr. szavai alapján úgy tűnik, a lehetőség továbbra is nyitott, a végső döntés azonban a Tim Downey produkciós cég belső egyeztetései múlik. Ha lesz bővebb információnk majd a folytatásról, természetesen mi is el fogjuk mondani itt a Rádió Moston, ahol pedig a folytatásban Heinz Gábor, azaz Biga érkezik az Easy Lovin' című dalával.

0: TD és Corbin Benson hozta a Panic című dalt ide a Rádió Most FM 91.2-re, 2 perccel vagyunk fél egy előtt, hamarosan pedig a Siesta órához hűen Mariah Carey érkezik a Without You című kellemes, lassú lirikus dalával. Teljes egészében egy nagyon rövid ajánlót követően itt a Rádió Most FM 91.2-n szól a dal.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.

Ez volt a Two Colors és a Heavy Metal Love itt a 91.2 Rádió Moston. 2 perccel vagyunk 3:45 előtt. Ma lesz véradás Balatonendréden a Közösségi Házban, délután 2 és délután 4:30 között várják a segíteni szándékozókat. Holnap pénteken pedig Marcaliban a Cil Abeg Motor és Ventilátor gyártó Kft-nél dél és délután 3 óra között lesz véradás. Május 23-án szombaton pedig Szántódra várják a segíteni szándékozókat a Szántód pusztai majorságba 10 órától délután 1 óráig bezáróan. Egyébként bővebben a véradási helyekről és időpontokról pedig továbbra is az mvk.somogy.hu weboldalon találhattok bővebb információkat. Itt a Rádió Moston pedig a Sziasztóra most Madonna slágerével folytatódik a Jump-al, délután 1 órakor pedig a legfrissebb híreket, információkat Krisztián hozza majd.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyed a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Dua Lipa Training Seasonja zárta a Sziasztóra mai adását itt a Rádió Most FM 91.2-n, de a jó zenék velünk lesznek ám a következő órában is. Hozza majd a Stranger Things Steve Harringtonja Joe az End of Beginning című dalát. Itt lesz Norma J. Martin, aki nem is olyan régen Offenbachal az Overdrive című dalban működött közre, most azonban szólóban egy újdonsággal érkezik hozzánk az Encore című el. Hamarosan pedig Jermaine Jackson és Piazza Dora klasszikusa indítja a következő órát, 1984-ből jön a When the Rain Begins to Fall. Az elérhetőségünk pedig a 0670-32-32-355, várom a közlekedési információkat és az egyéb üzeneteket is telefonhívás, SMS vagy Viber üzenet formájában. Egy rövid kereskedelmi kitérő érkezik a folytatásban, utána pedig pontban 13 órakor a legfrissebb hírekkel, információkkal Krisztián jön majd.
1: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2. Reklám.
2: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia Xceed Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
5: Igen!
6: A kaposvári Vesztnagykerben.
4: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
6: Nagykeráron mindenkinek.
4: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
6: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
7: Konyhakert felkészül, jönnek a palánták. Pénteken visszatér Kaposvár legnagyobb palánta parádéja a Marászplasznál. Paprika, paradicsom, uborka, paradicsom és huncutabbnál huncutabb fűszernövények. Akár kerted van, akár erkélyed, akár csak egy virágcserepet egy napfényes konyhaablakban, a palánta parádén neked is van keresnivalód, találnivalód is. Gyere és palántázódj! Tehát pénteken a város legnagyobb palánta vására. Hogy hol?
8: Füredi út és Raktár utca sarkán.
7: Várnak a palánták.
9: Pünkösdi ajánlatokkal vár az Attalai Halászcsárda. Három személyes halastál egy adag halászlével szuperáron, a népszerű húsimádótál pedig most féláron elérhető. A vödrös halászlé elviterre is kérhető, ráadásul most 2+1 ajándék harcsa paprikás túros csúszával készülünk. Rend egy kiszállítással vagy elviterre. 30 916 43 66. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán. Friss alapanyagok, házias ízek, szeretettel készítve.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
10: 6 hetes mozgásprogram indul a 60 év felettiek számára. Délután is marad a napos, ám szeles idő. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 6 hetes mozgásprogram indul a 60 év feletti kaposmáriak számára a Polgárok Házában. Az ingyenes foglalkozásokat a Kaposi Mór Oktatókórház szakemberei tartják keddenként és csütörtökönként. A részvétel regisztrációhoz és állapotfelméréshez kötött. Jelentkezni a házi orvosoknál lehet a mozgás receptre program keretében. Vádat emeltek egy fiatalkorú fiú ellen, aki tavaly februárban Kaposváron megerőszakolt egy lányt, kihasználva, hogy annyira ittas, hogy nem tud védekezni. A fiú egy nagyobb társasággal szórakozott együtt. Ennek a társaságnak volt a tagja a későbbi áldozata is, aki annyit ivott, hogy szinte nem tudott magáról. A fiú ezt kihasználva egy nyilvános WC-ben erőszakolta meg a lányt. Tettéért a javítóintézeti nevelés alatt álló fiatalkorú fiút most fiatalkorúak börtönébe zárhatják. Május 13-ával megszűnt az ukrán gabonára, húsra, tojásra és több más mezőgazdasági termékre vonatkozó behozatali tilalom, közölte a Magyar Gazdakör és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendeletek hatályvesztésével ez a korlátozás is megszűnt, és az új szabályozásba már nem került be. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter ugyanakkor arról számolt be, hogy az új kormány a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező agrártermékek tiltását. Bóna Szabolcs azt közölte, hogy a magyar gazdák és a hazai élelmiszerpiac védelme nemzeti érdek, ezért már dolgoznak a szükséges jogszabályok előkészítésén. Konzerves csemege kukoricákat vizsgált a NIBIK, és a razzia jó eredményekkel zárult. A szakemberek 26 magyar gyártású terméket ellenőriztek, és élelmiszerbiztonsági hibát egyiknél sem találtak. Vizsgálták többek között a növényvédőszer maradékot, a nehéz fém és GMO tartalmat is, és minden eredmény megfelelő volt. 10 terméknél ugyanakkor minőségi vagy jelölési hiányosságokat tártak fel, például hibás tápérték jelöli. Vádat emeltek egy kecskeméti bolti alkalmazott ellen, aki a gyanú szerint több mint 1,8 millió forinttal károsította meg a munkáltatóját palack visszaváltással. A férfi a már visszaváltott üvegeket és palackokat újra az automatába helyezte, majd az összegeket saját bankszámlájára utalta, vagy vásárlási utalványként felhasználta. A férfi fél év alatt több mint 400 alkalommal élt a módszerrel. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott a férfi ellen. Az angol Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Liga döntőjét, miután szerdán Isztambulban 3-0-ra legyőzte a német Freiburg csapatát. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, de az angol együttes a 41. percben, majd a félidő hosszabbításában 2 gólt is szerzett. A birminghami csapat az 58. percben újabb találattal eldöntötte a mérkőzést. Az Aston Villa története során harmadszor nyert európai kupát, és 1996 óta először nyertek trófeát.
1: Időjárás jelentés.
10: Délután is marad a túlnyomóan napos idő, amit csak néha zavarhatnak felhők. A szél továbbra is élénk erős lesz, a hőmérséklet pedig 24 fok körül tetőzik délután.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a rádió, most FM 91.2, az MGR hozta a Laposztovált című dalt 2021-ből ide a 91.2 rádió mostra, pontosan 1:42 van, és várják majd az érdeklődőket május 26-án, jövő héten kedden este 6 órára a Református templomba, ahol jótékonysági pünkösdi hangverseny lesz, melyen közreműködnek a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola AMI és a Somogy megyei Durácki Egymi tanulói, illetve helybe hozzák majd a szűrővizsgálatokat is városunkba a Kossuth térre jövő héten szerdán május 27-én. Reggel 9 órától délután 3 óráig a következő szűréseken lehet részt venni: anyajegyszűrés, szájüregi rákszűrés, testösszetételmérés, csontsűrűségmérés, vérnyomás, pulzus, véroxigén szintmérés. Vérvizsgálatok, gyors tesztel, ide tartozik a vércukor, a koleszterin, a húgysav és a triglicerid. Lesz PSA, prostata specifikus antigénmérés gyors tesztel 50 és 70 év közötti férfiak részére. Nagyon fontos, hogy mindenki, aki részt vesz a vizsgálatokon, vigye magával a TAI kártyáját és érvényes személyazonosítása alkalmas okmányát. A szűrővizsgálaton és az állapotfelmérésen való részvétel ingyenes, de helyszíni regisztrációhoz kötött. Itt a rádió, mostan pedig Kemre dalával megyünk tovább, már is jön az I Believe.

0: Ilyen nappal szólnak a legjobb zenék itt a Rádió Most FM 91.2-n, 2 perccel vagyunk fél kettő előtt, és kiderült, hogy nem csak vizet iszunk ugye a csapból, hanem vele együtt mikroműanyagokat is. Ezek az apró műanyag darabkák ruhákból, konyhai eszközökből, csomagolásokból és nagyjából mindenből származhatnak, ami műanyagból van, már pedig ebből elég sok minden sikerült magunk köré építeni, ugyebár. A műanyag ráadásul nem az a típus, ami elegánsan eltűnik a természetből, inkább csak egyre kisebb darabokra esik szét, míg végül olyan méretű részecskék lesznek belőle, amelyek már szinte mindenhol ott vannak, a vízben, az élelmiszerekben, a levegőben, és igen, a szervezetünkben is. Egy friss kutatás szerint létezik egy meglepően egyszerű módszer, amelyen jelentősen csökkenthető a vízben található mikroműanyagok mennyisége. Nem kell hozzá drága berendezés vagy futurisztikus szűrőrendszer, elég hozzá egy lábas, egy szűrő, és az a nagyon ősi technológia, amit úgy hívunk, forralás. Ezek a nano és mikroműanyagok, ugyanis ahogy a tudósok szeretik hívni őket, szép csendben beszivárognak a szervezetünkbe, és bár még megy a vita, hogy pontosan mennyire tesznek tönkre minket, az már látszik, hogy piszkálják a bélflóránkat, és az antibiotikum rezisztenciához is lehet közük. A központi víztisztítók pedig bármennyire is igyekeznek, egyszerűen nem tudnak mindent kiszedni. Ahogy Zimin Yu, a Guangzhou Orvosi Egyetem kutatója és csapata megjegyezte, a központi vízkezelő rendszerekből kiszökő csapvíz nanomikroműanyagok egyre nagyobb globális aggodalomra adnak okot, mivel potenciális egészségügyi kockázatot jelentenek az emberre a vízfogyasztás révén. A jó hír pedig az, hogy egy csapat kutató májusban rájött a megoldásra, írta az egyik lap. A kísérlet tehát pofon egyszerű volt, fogtak kemény és lágy vizet, beletettek egy adag műanyagot, felforralták, majd megnézték, mi maradt. A trükk a jó öreg vízkő. Forraláskor a vízben lévő kálciumkarbonát kiválik, és mint egy mogorva bevonat rátapad a műanyag darabkákra. Ez a műanyag vízkő, hibrid cucc, aztán szépen kicsapódik, és már csak ki kell szedni a vízből egy sima tea szűrővel. És hogy mennyire működik? Hát meglepően jól, főleg a jó kemény magyaros a csapvíz. Nagyon kemény víznél a mikroműanyagok akár 90%-át is eltávolította a módszer, de még lágy víz esetében is sikerült nagyjából a negyedüktől megszabadulni. Eredményeink azt mutatták, hogy a nanoplasztikok kicsapódásának hatékonysága a víz keménységének növekedésével nőtt a forralás során, írta a kutatócsoport. A dolog pedig annyira bevált, hogy amikor extra adag nanorészecskét öntöttek a vízbe, azokat is hatékonyan csökkentette a forralás. Az egészben pedig a legjobb, hogy bárki megcsinálhatja otthon a konyhájában. Nem kell tehát hozzá semmi extra, csak amit amúgy is használunk. Persze ez sem csodaszer, az oldott vegyi anyagokat nem szedi ki, és lágy vízben a hatása is szerényebb, de az semminél nagyságrendekkel jobb. A kutatók szerint ez csak a kezdet, de az eredményeikkel megalapozták a további vizsgálatokat, ahogyan fogalmaztak, a forralt víz fogyasztása nyilvánvalóan egy életképes, hosszú távú stratégia az NMP-knek való globális kitettség csökkentésére. Hát ebben is haladunk, kérem szépen. Csak így tovább. Itt a Rádió Moston pedig egy rövid ajánlót követően Joe Dalát hozom, érkezik az End of Beginning.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A Kusza 20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
2: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
1: Műsorajánlót hallottak. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

Reméljük, hogy mosolyt tudtunk csalni az arcotokra az előző dallal is. Ez volt Martin Garrix és Carolina Lyra Smile című felvétellel itt a Rádió Most FM 91.2-n. És ma is ajánlom figyelmetekbe a Kultik kínálatát. Vetítik 15 órától, 17.30-tól és 20 órától a Michael című dráma történelmi életrajzi filmet. A Mandalorit és Grogut Vivben láthatjátok a mai napon 15.30-tól és 18 órától, míg 3D Vivben 20 óra 30 perctől. A Birka krimit 15.40-től, az Ördög Prádát visel második részét 15.40-től, 18 órától és 20 óra 20 perctől, a Mortal Kombat 2 17.50-től, míg az Utazó című horrort 20 óra 10 perctől tűzi filmvászorra mai napon a Kultik. Bővebben a vetítési időpontokról és a filmekről pedig a kaposvárimozi.hu weboldalon találhattok infókat. Itt a rádió mostan 14 órakor, Krisztián hozza a legfrissebb híreket, infókat, én pedig most a folytatásban Taylor Swift-dalát, már is jön a Shake It Off. I

0: pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked.

0: Ez volt Rácz Gergő dala valami, itt a 91.2 Rádió Moston. A következő órában pedig érkezik majd többek között Joel Corey és MNEK a Head & Heart-tal. Itt lesz 2007-ből Timbaland, Carrie Wilson és D.O.E. a The Way I Are-ra. És hamarosan ezzel a dallal indulunk. Következő óra nyitó felvétele Katy Perry dala lesz, ez lesz a Lifetimes, most azonban jön egy rövid kereskedelmi kitérő, utána 14 órakor Krisztián a legfrissebb hírekkel, információkkal.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
3: Jelentkezzen tesztvezetésre, a további részleteket pedig keresse a cherry.kaposvarkar.hu weboldalon, vagy személyesen a Kaposvárkár Kft. Cherry szalonjában a Rákóczi focipálya mellett.
4: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
4: Palánta és fűszernövények a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermű kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
6: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
7: Pólus Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Megújult a Gyöngyfa otthon udvara. 6 hetes mozgásprogram indul a 60 év felettiek számára. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Összefogással újult meg a Gyöngyfa napközi otthon közösségi kertje. Az elmúlt hetekben önkéntesek és támogatók segítségével tették rendbe az otthon udvarát, amit egy zenés programmal ünnepeltek meg szerda délután. Az intézmény vezetője, Sándor Ildikó azt mondta, hagyományt szeretnének teremteni a nyitott kert napjából, amely minden évben az összefogásról és a közösség erejéről szólna. A rendezvényen Szita Károly polgármester is köszöntötte az otthon tagjait. 6 hetes mozgásprogram indul a 60 év feletti kaposmáriak számára a Polgárok házában. Az ingyenes foglalkozásokat a Kaposi Mór Oktatókórház szakemberei tartják keddenként és csütörtökönként. A részvétel regisztrációhoz és állapotfelméréshez kötött. Jelentkezni a házi orvosoknál lehet a mozgás receptre program keretében. Egésznapos gyermeknapi programokkal várják a családokat május 31-én, azaz jövő héten vasárnap a Vasari Parkban. A rendezvény délelőtt 10 órától este 6 óráig tart majd, és ingyenes játékkal, kreatív foglalkozásokkal, színpadi műsorokkal készülnek a szervezők. A gyerekeket többek között népi ügyességi játékok, hordóvonat, játszóház és táncház várja. A színpadon bábszínház, Disney dalok, középkori bemutató és koncert is lesz. Bécsbe látogatott csütörtökön Magyar Péter miniszterelnök és az új kormány több tagja. Magyar Péterre Christian Stocker osztrák kancellárral tárgyalt, majd a közös sajtótájékoztatójukon azt mondta, a két ország együttműködésében békésebb, egymást támogató korszak kezdődhet. Magyar Péter felidézte, hogy jövőre lesz a kiegyezés 160. évfordulója, és meghívta az osztrák kormányt egy közös kormányülésre. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy hétfőn megkezdi munkáját a nyugat-magyarországi aszbeszt-szennyezést kivizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Megerősített kapacitásokkal készül a pünkösdi hosszú hétvégére a MÁV. A vasúttársaság több ülőhelyet, hosszabb szerelvényeket és tartalékjárműveket állít forgalomba a várhatóan erős utasforgalom miatt. A megyeszékhelyek és a népszerű turisztikai célpontok felé az Intercity vonatokon mintegy 10%-kal több férőhely lesz, a Velencei tóhoz és a Mátrába pedig több motorvonat közlekedik majd. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy lehetőség szerint elővételben váltsák meg jegyeiket, például a MÁV Plus alkalmazásban. Úton átkelő teknősök védelmére hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A szakemberek szerint a májustól júliusig tartó tojásrakási időszakban a teknősök akár több száz méterre is eltávolodhatnak a vizektől, így gyakran kerülnek közutakra is. A természetvédők arra kérik a közlekedőket, hogy ilyenkor fokozottan figyeljenek, és a biztonságos segítsék át az állatokat az úttesten abba az irányba, amerre haladnak.
1: Időjárás jelentés.
8: Délután is marad a túlnyomóan napos idő, amit csak néha zavarhatnak felhők. A szél továbbra is élénk erős lesz, a hőmérséklet pedig 24 fok körül tetőzik délután.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Turner 1989-es slágere szólt a The Best itt a 91.2 Rádió. Moston nagyon kellemes és vidám csütörtököt kívánok nektek, én Horváth Szabi vagyok, és van nekünk egy olyanunk, hogy fekete zenei óra, ezzel minden este 21 és 22 óra között jelentkezünk rádió hullámosszán, abban az egy órában pedig egy csokorba gyűjtjük nektek a legcsípőt mozgatóbb, legforróbb R&B, hip-hop, funky és a rap stílusú dalokat. Így lesz ez tehát ma este is, és benne hozzuk majd Robin Razéktól a Take a Ride-ot. A Gangsta Zoli és a Kártel 99-es dalát, a Jó, a Rossz és a Kártel. Vagy éppen 1979-ből a Sugar Hill Gang felvételét, a Rapper T-Light-ot. Tehát minden, ami R&B, hip-hop, funk és rap, az nálunk egy csokorba gyűjtve szól. Minden este, így ma este is 21 és 22 óra között. Itt a 91.2 Rádió Moston, ahol pedig a folytatásban már is egy csipetnyi elektronikát csempészünk a csütörtök délutánba, 2020-ból itt van már is Joel Corey és Emenike, a Head and Heart.

0: Lady Gaga hozta Dizzy's című felvételét ide a Rádió Most FM 91.2-re, 3 perccel vagyunk 2:30 előtt, hamarosan pedig Timbaland, Carrie Hilson és D.O.E. érkezik a duójájára. Teljes egészében hozom a dalt, 2007-ből egy rövid ajánlót és egy nagyon rövid kereskedelmi kitérőt követően itt a Rádió Most FM 91.2-n.
1: 91.2. Rádió Most.
0: Maradjatok velünk.
2: Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
2: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
4: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá. Kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
2: Reklám hangzott el. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.

Ez volt a Follow the Flow, és az Így vagyok szabad itt a 91.2 rádió. Moston pontosan 3:43 van, én pedig a következő dalokkal már a búcsúzom tőletek holnap délután 3 óráig bezáróan, de ne tekerjetek el, a jó zenék és a jó hangulat velünk lesznek természetesen a folytatásban és a következő órában. A szokásos menetrend szerint érkezik a 20-a csúcson, a 20-a slágerlista legfrissebb adása a két 20-a Manussal, Maóval és Molival, és természetesen a legjobb zenékkel. 16 óra után pár perccel pedig jön a mikrofon mögé Györfi Betta, akivel pedig este 8 óráig töltetitek az időt. 10 órától mostanáig a mikrofonnál Horváth Szabit hallottátok, találkozunk tehát holnap, de a folytatásban is maradjatok velünk. Búcsúzom Király Linda dalával, az Untried cíművel, ezzel kívánok nektek további szép napot, a viszonthallásra, sziasztok!

0: Reklám.
1: Tarts velünk a tavasz legvidámabb családi napján, a Desedotó partján, a Nekem a Deseda szervezésében. Május 24-én, vasárnap 11 órától Sarkadi Kis János báb előadása várja a gyerekeket, érkezik Roli Bohóc, délután Kavallér Gyula zenél. Büfénkben óriás csavaros fagylalt, palacsinta, minifánk, kürtős kalács és sok más finomsággal készülünk. Töltsünk együtt egy remek napot a Desedán. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
2: Pünkösdi hétvége az Igali Gyógyfürdőben. A fürdőzés mellett színes programokkal is várunk. Szombaton Erox Martini lép fel, vasárnap délután a Forever Duo zenél, majd 16 órától Péter Schrammek énekel. Vasárnap családi nap, ahol a 10 év alattiaknak a belépés ingyenes. Bővebb információ az Igali Gyógyfürdő Facebook oldalán.
3: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
4: Igen!
2: A kaposvári Veszt Nagykerben.
3: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
2: Nagykeráron mindenkinek.
3: Veszt Nagyker, Kaposvár, Kont Bezír utca.
2: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
5: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. Részletekért és további elektromos modellek kiemelten kedvező áraiért forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedéseihez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
1: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat, 15 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Katonazenekari fesztivált rendeznek június 4-én és 5-én Kaposváron a Kossuth téren. A kétnapos eseményen több katonazenekar lép fel, köztük a kaposvári, a szentendrei, a veszprémi, valamint a szolnoki légierő zenekara is. A nyitó koncert június 4-én csütörtökön este 7 órakor kezdődik, másnap pedig családi programok, felvonulás és közös zenekari koncert várja az érdeklődőket. Nyílt napot tartanak az MCC Kaposvári központjában, ahol a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetség programjáról lehet megtudni érdekességeket. A hét folyamán általános iskolás 4. osztályos diákokat várnak, akik többek között vegyészeti kísérleteken, csillagászati bemutatókon és önismereti közösségépítő foglalkozásokon vehetnek részt. Pénteken 16 és 18 óra között hősképzéssel egybekötött nyílt napot is tartanak leendő ötödikeseknek és szüleiknek. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, részleteket az MCC Kaposvár Facebook oldalán találnak. Vádat emeltek egy fiatalkorú fiú ellen, aki tavaly februárban Kaposváron megerőszakolt egy lányt, kihasználva, hogy annyira ittas, hogy nem tud védekezni. A fiú egy nagyobb társasággal szórakozott együtt. Ennek a társaságnak volt a tagja a későbbi áldozata is, aki annyit ivott, hogy szinte nem tudott magáról. A fiú ezt kihasználva egy nyilvános WC-ben erőszakolta meg a lányt. Tettéért a javítóintézeti nevelés alatt álló fiatalkorú fiút most fiatalkorúak börtönébe zárhatják. Konzerves csemege kukoricákat vizsgált a Nébik, és a razzia jó eredményekkel zárult. A szakemberek 26 magyar gyártású terméket ellenőriztek, és élelmiszerbiztonsági hibát egyiknél sem találtak. Vizsgálták többek között a növényvédőszer maradékot, a nehéz fém és GMO tartalmat is, és minden eredmény megfelelő volt. 10 terméknél ugyanakkor minőségi vagy jelölési hiányosságokat tártak fel, például hibás tápérték jelölést. Vádat emeltek egy kecskeméti bolti alkalmazott ellen, aki a gyanú szerint több mint 1,8 millió forinttal károsította meg a munkáltatóját palack visszaváltással. A férfi a már visszaváltott üvegeket és palackokat újra az automatába helyezte, majd az összegeket saját bankszámlájára utalta, vagy vásárlási utalványként felhasználta. A férfi fél év alatt több mint 400 alkalommal élt a módszerrel. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott a férfi ellen. A második világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hullóházán, Borsod megyében. A katonák földi maradványaira a település temetőjének hátsó részében bukkantak rá. A feltárás során az egyik elesettet sikerült azonosítani is, Nagy Sándor Honvédot, a 11-es zászlói katonáját. Az 5 ismeretlen katonát és az azonosított honvédot várhatóan 2027-ben temetik újra Hullóházán.
0: Időjárás jelentés.
6: A nap hátralévő felében is marad a túlnyomóan napos idő, amit csak néha zavarhatnak felhők, de a szél viszont továbbra is élénk erős lesz. Késő délután 23 fokot mérhetünk, este pedig 19-20 fok lesz. Pénteken és a hétvégén is folytatódik majd a napos, egyre melegebb idő. Holnap 25, vasárnap pedig már 28 fok lesz a hőmérséklet csúcsértéke.
0: Időjárás jelentést hallottak.
2: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
4: Okay, let's go!
7: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
8: Mindenkinek sziasztok, drága hallgatóink! Újra itt a Kusza 20-as slágerlista jelentkezik a 20-a csúcson.
9: Sziasztok!
8: No hát, először is engedjétek meg, hogy megköszönjük azt a rengeteg üzenetet, amit az 500. 20-a csúcson kapcsán kaptunk. Nehéz, hogy mondjam, anélkül bármit is reagálni, hogy el ne érzékenyülne az ember.
9: Jaj, ne!
8: De...
9: Könnyes szemekkel mondod ezt neked?
8: Hát, vagy ha nem is könnyes szemekkel, de azért nagyon-nagyon jó érzés volt. Egyrészt én nem gondoltam volna, hogy ennyire tetszeni fog a hallgatóknak ez az ötlet maga, hogy a mi kedvenc dalainkat és a hozzá sztoriainkat fogjuk megosztani veletek. Nagyon sokan írtak, hogy mennyire jó zenéket kedveltél, milyen jók voltak a sztorik.
9: Jaj, de jó.
8: Kriszre a piszoáros kalandját senki nem tudja kitörölni mostantól az emlékezetéből.
9: Hát de most jössz te.
8: Így van. Én attól félek, hogy én nem fogok tudni ilyen
9: de,
8: kaliberű sztorikát.
9: Tudtál itt, mert már iber, innyom-minnyom tál.
8: Én senkivel nem álltam egy piszoárba.
9: Gyűjtöttél, angyalok.
8: Gyűjtöttem, igen. Mert ugye ezt találtuk ki, drága hallgatók, aki ne adj Isten lemaradt volna a múlt heti adásunkról, ugyanis akkor volt ugye az 500. 20-a csúcson, ez az 501-edik, és ugye kitaláltuk azt Vilikével, hogy most kivételes módon 9,5 éve azért mindig osztogatjuk azokat a tanácsokat, amiket mondjuk zeneileg az ember megtapasztal, hogy menjetek koncertre, gyűjtsetek élményeket. Nyilván azért tudjátok, hogy kikért rajongunk, kiket szeretünk, lásd Vilinél, hogy ott a One Republic, vagy Rossz Szutyi, és a többiek, és minden olyan dalnál azért hozzátesszük a saját élményeinket, amik megvannak, de arra gondoltunk, hogy most akkor így direktben meghallgattuk Moli top 8-at, most jön Miki top 8. Hát én is azt a 8 dalt választottam ki, ami meghatározó volt valamilyen módon az életemben.
9: Akkor az egyik a Mint a mógus fenn a fán.
8: Így van, szeretném elővezetni nektek Csajkovszkit. Mókuska
9: elterült a láb.
10: Akkor kezdjük Beethoven 8. zongora versenyével, kedves hallgatók.
8: Nem. Én is könnyű zenei műveket hoztam. Nekem ugye nyilván koromból fakadóan azért több a kortárs, viszont vannak régebbiek is. Jöjjön a 80-as évek közepe vége, az én zenei ízlésemnek a fejlődését, ha van ilyen, hogy zenei ízlésem, akkor azt egy ilyen érdekes nyitás
9: jellemzi,
8: igen. Mert hogy hajlamos az ember azt mondani, hogy nekem megvan a kedvenc stílusom, megvan a kedvenc zenekarom, és akkor elutasítok minden mást. Nem mindenki van így, de főleg azért a 80-as, 90-es években minden zenei irányzatnak megvolt a tábora. Mm-hmm. Tehát még egy rocker nyilván nem hallgatott popzenét, mert azt mondta, hogy ez milyen gagyi. És például egyrészt azt is észrevettem, hogy nyílt bennem ez a fajta nyitottság a zenék iránt, másrészt pedig az is, képzeld el, hogy bizonyos zenékre meg kell érni. Bizonyos előadókra is meg kell érni. Látom az arcodon, hogy úgy érzed, hogy nem sikerült, de most viccet félretéve, ez többször el fog hangozni ma. Többször el fogom mondani, hogy olyan zene ez, amire meg kell érni. Az első előadó a 80-as évek közepének végének egy különleges bandája volt. Szerintem azok emlékeznek rájuk főként, mint amilyen te is vagy, vagy én, vagy az a korosztály, amik mi vagyunk. Emlékszel az AHA-ra?
9: Persze.
8: Az AHA. Így van, például a Sun Always Shine on TV. Az is
11: ketten egy nagy voltak,
8: dal volt.
11: És nagyon be.
8: Nem, hárman. Volt egy billentyűs, egy gitáros és az énekes, Morten Harket, akinek elképesztően jó hangja volt, nem tudom hány oktávot tudott kiénekelni. Sajnos kiderült, hogy valami olyan komoly betegséggel küzd, egyébként szegény, de hogy hát legendás volt az AHA. Na, és képzeljétek el, hogy annyi sztorim van hozzá, hogy a nővéremnek emlékszem, ő 5 évvel idősebb nálam, és emlékszem, hogy ő nagyon szerette az AHA-t. Hát abban az időben ez nagyon divat zenekar volt, és
11: most is jók.
8: Soha nem felejtem el, hogy szinte az első vagy a második zseppénzemből, mert ugye hát láttam, hogy hát illene ajándékot venni a másiknak, elmentem egyedül a Zselic áruház felső emeletére.
11: Jaj, de tele volt az még CD-kkel.
8: A CD, de hogy volt CD nem akkor
11: volt
8: még.
11: CD.
8: Ne, hát lemez. Ez még bakelit, persze, ez még a vinil korszak. Bizony, a mai napig megvannak ezek a lemezek nekem, és képzeljétek el, hogy megvettem neki karácsonyra az AHA
11: egy
8: lemezét. Az zseppénzem az el is ment rá, igen.
11: Akkor nem ettél abba a hónapba.
8: De mert anyukámék rendesek voltak azért. De hogy ez az emlékem kötődik az AHA-hoz, és annak ellenére, hogy fiatal koromban abszolút nem foglalkoztam velük, így az elmúlt 10 évben értem meg arra, hogy egyrészt a gyerekkori emlékeimet is felidézve, másrészt pedig egy picit megértve az AHA-nak a működését, vagy azt a korszakot visszaidézve, szeretem és hallgatok sok AHA-t.
11: Úgyhogy én is nagyon szeretem.
8: Na, úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor meghallgatjuk az AHA-nak az egyik nótáját, ami nem annyira pörgős, de az egyik legszebb daluk. Az egyik legszebb daluk.
11: Hát nem hoztam zsebkendőt.
8: Nem baj, majd itt kifújod az orrodat a pulóveredbe. Stay on this roads, ez a dal címe. Úgyhogy a Miki Top 8 első dala ez. Jön az AHA és a Stay on this roads.
7: A 8.

0: 20 a csúcson, egy slágerlista, ami téged is a csúcsra juttat.
1: Na hát kérem szépen, ők voltak az AHA és a Stay on this road, az egyik kedvenc dalom az AHA-tól.
2: Nekem a Take-Home-i a kedvencem, tudom, hogy neked elcsépeltnek tűnik, de hát az összes videodiszkóban arra táncoltunk.
1: Hát persze, meg. Imádom azt is egyébként.
2: És neked mondtam, hogy nekem egyszerűnek tűnik az AHA zené, de nem az, tehát hogy az egy értékes zené, és akkor ők dobták be ezt a fajta hangzást először, vagy benn voltak az első között?
1: Hát vagy igen, tehát meghatározó, ahhoz képest ráadásul, hogy egy norvég zenekarról beszélünk, ugye világhírűek lettek, és ha belegondolsz ennek a szinti popnak, vagy ennek a, igen, szinti pop volt alapvetően, ennek az egyik olyan jellegű képviselői voltak, akik nem voltak annyira radikálisak, vagy szélsőségesek bizonyos tekintetben a hangzást, illetően mint a Depeche Mode. Nyilván nem is lettek akkor a sztárok, mint a Depeche Mode, de ők egy ilyen nagyon könnyed, például ebből a dalból is kiderült, hogy egy ilyen nagyon könnyed, ilyen soft pop zenét játszottak, amivel azért könnyű volt azonosulni.
2: Hogy hívják az énekest?
1: Morten Harket.
2: Nagyon jó hangja van.
1: Igen. És gondolj csak bele a Hunting High and Low-ra, a Take On Me-re, a Sun Always Shine On TV-re, akkor a Crying in the Rain-re.
2: Jaj, tényleg az is egy nagy ilyen.
1: Bizonyám. Living Daylight, ezek mind zseniális dalok.
2: Rajt vannak a lemezen?
1: Van kettő vagy három vinil lemezem, így régről megmaradt a családból, azokon rajt vannak, igen.
2: Egyszer fölmegyek hozzá, tegyük rá egy jó sercegős Teslára.
1: Jó, mondjuk még nincs érdekes, nincs lemezjátszom, de majd veszek, úgyhogy akkor meghallgatjuk.
2: Egyszer nem volt meghallgatva.
1: De meg volt régen, a régi Tesla lemezjátszókon meg volt, a műanyag Teslán, csak azóta most újra divat lett, és gondolkodtam én is, hogy kéne venni egy vinil játszót, mert most ez nagy divat.
2: Kapni.
1: Igen, most újra nagy divat lett.
2: Már Ron is, vagy nem neked kell a barázdákat keresgetni, hanem megnyomod és oda megy, ahol kell.
1: Hát, nagy.
2: Akai, imádtam az Akai lemezjátszókat. Hát most Tesla is jó volt, Akai, meg Hitachi, ezek voltak a nagy sztárok annak idején.
1: Bizony. Na, jöjjön egy olyan előadó a kedvenceim közül, aki szintén meghatározó, ezt te tudod nagyon jól, barátaim viccelődnek is sokszor.
2: Úgy, kedvenced.
1: Úgy becéznek, hogy Justin Timberlake.
2: Aj, Timberlake tudta, hogy nem tudott kiadni, én egyébként szeretem őt is.
1: Nagyon kedvelem a munkásságát. Én nyilván
2: röppös a csávó, röppös rep.
1: Nem, ő is inkább ilyen R&B-s szólos. Fehér srác létére nagyon-nagyon jól képviseli azt a fajta zenét, amit általában azért így a színesbőrű előadók szoktak jól hozni. És ugye nagyon jól mozog, nagyon jó tánc tudása van, és nagyon jó dalokat ír, és óriási slágerei voltak. Szerintem senkinek nem kell bemutatnom Justin Timberlake-et, ráadásul korunkbéli, tehát hogy nagyjából annyi idős, mint én, és már ilyen 41
2: éves. Nem, ez nem lehet hasonlítani.
1: Nem, hozzá nem. Ráadásul ugye beszélgettünk a koncertekről legutóbb, volt szerencsém látni Timberlake-et élőben.
2: Elmentél.
1: Ő bizonyám, emlékszem, hogy Man on the Woods turnéjének a bécsi állomásán voltunk, és emlékszem, ma már ez nem tűnhet akkora dolognak, de nekem akkor az egyszerűen fergeteges volt, hogy amit te is említettél, hogy hangzásban egyszerűen nem lehet.
2: Hol volt ez Bécsben?
1: Überelni a Stadthalléban.
2: Stadthallé, nem jutott eszembe neve, az nem kicsi.
1: Nagyon nagy hely, és képzeljétek el, hogy ez volt az első olyan koncert életemben, ahol ne úgy képzeljétek el a színpadot, hogy van a nagy küzdőtér, meg körben ilyen félkörívesen ugye a stadion, és akkor van ez egy színpad. Volt egy színpad ugyanúgy a stadion egyik végében, csak hogy mivel ugye Man on the Woods, képzeld el, hogy a színpad két szél

0: a nagy színpadon a koncert, akkor is, akkor elindult ezen az ösvényen, és egy csomó dalt énekelt úgy el, hogy nagyjából mi ott voltunk középen a lelátón, hogy előttünk is énekelt, mert hogy ez a kifutó, ez az ösvény, ez végigjárta az egész közönséget, és akkor mindenhol egy-egy dal.
1: De jó.
0: Ez akkora benyomást tett rám, hogy valami fergeteges volt.
2: Nem is láttam ilyen megoldást még azóta sem.
0: Én sem, azóta sem, és azelőtt sem. Igen, igen. Na, úgyhogy őt ezért is szeretem nagyon. Meg hát elképesztően táncol, meg nagyon jó énekel, úgyhogy most a Miki Top 8 következő dala jön. 2006-ból gondoltam, hogy meghallgatjuk az egyik legnagyobb slágerét, mégpedig a When Goes Around Comes Around című dalt, amelyet szerintem nagyon sokan szeretnek, úgyhogy akkor ez lesz a következő, oké?
3: Jó. A hetedik.

0: 20 a csúcson, több mint slágerlista.
1: Jaj, de kedvelem Justin barátomat.
2: Can't Stop the Feeling?
1: Can't Stop the Feeling, ugye az egyik legismertebb dala volt. Hát, mert az pörgősebb.
2: Tudom, az neked megint nagyon van látva.
1: Ezekben a zenékben el lehet mélyülni, Vilike.
2: Hát, ebben, nehogy ebben... olyan mélyre menjen, ne tudjak fölhúzni. Nem tudok lenyúlni, érted, Miki? Meg egy hát, bizonyos szín.
1: Meg hát ezt a dalt gondolj bele, hogy ott vagy a kis kedves feleségeddel, és Huncutól egymás mellé ültök, azért egy ilyen dalra lehet ám bumcsika wow-wow nyomni viszintesbe.

0: ezért jössz szeretem.
1: Itt a rizsával, hogy Stadthalle, meg ilyen színpad, meg ösvény, aztán hát bumcsika, hau-hau volt, meg pipaj, pitty, aztán nem is tudom, mi volt a koncerten.
0: Na, hát, na, Stadthalle, a koncerten nem volt pitty-puty, ott áhítat volt. Nagyon jó volt, nagyon jó volt. Nagyon sok ismert slágere van Justin Timberlake-nek, na, őt nagyon kedvelem.
1: Mondom, tele volt.
0: Tele volt, igen. Mekkora Stadthalle? 16 000?
1: Kicsikével nagyobb, mint a Budapest Aréna, de 16 000.
0: Na, menjünk akkor egy kicsit vissza megint az időben. Megint azt mondom, hogy egy olyan előadó jön, akire szintén meg kellett érni. Mert hogy nekem volt az életemben egy nagyon fontos ember sokáig.
1: Noémi.
0: Így van. Neki például sokat köszönhetek abban, hogy olyan zenei irányzatok vagy zenei stílusok iránt is jobban kinyílt az érdeklődésem, akiket én addig ismertem, elismertem, de nem kimondottan szerettem. Amikor látod egy másik emberen, aki mondjuk neked fontos, hogy milyen érzéseket, milyen emlékeket, milyen hangulatokat hoz elő belőle egy előadó és egy zene, akkor nem tudsz nem hozzá idomulni, és nem tudod nem megkedvelni azt az előadót, mert hogyha valaki neked tényleg fontos, akkor látni csillogni a szemét, látni azt, hogy ő benne tényleg milyen pozitív érzéseket hoz ez ki, az szerintem egy lenyűgöző dolog. És én akkor ezeket imádom befogadni.
1: Diótörő végig.
0: Igen. Egyébként ezt rád is mondhatom, hogy vannak olyan előadók, akiket tudom, hogy mennyire szeretsz, és nem tudok már rájuk nem úgy nézni, hogy te lásd például a One Republic. Nem feltétlenül hallgatnám én őket, de akármikor meghallok egy One Republic dalt, mindig eszembe jut róla.
1: Azt neked köszönhetem.
0: Oké, de az, hogy a zenekart hát szereted, azt magadnak. Engem. Azt magadnak.
1: Az igaz.
0: És eszembe jutsz róla, és ezáltal teljesen más érzéseket hoz elő az az előadó, mint mondjuk egyébként. Na, és így voltam a következő Manussal is, akit én a megjelenéséből fakadóan egy kicsit elutasítottam, mert úgy voltam vele, hogy hát hogy néz ki, meg hogy, mert egy férfi nem járkálhat női ruhákban.
1: Prince.
0: Így van.
1: A pop hercege.
0: A pop hercege. Idő kellett ahhoz, hogy megérjek egyrészt a zenéire, megkapjam azt az érzelmi plusz löketet, amit az akkori partneremtől kaptam, illetve hogy eljussak arra, és itt most nem akarok senkit megbántani ezzel, a saját példámat mondom, el kell jutni szerintem egy olyan érzelmi intelligencia szintre, hogy előítéletmentesen, elfogadóan egy idő után már tetszen is az, hogy figyelj, elképesztő, hogy a csávó hogy nézett ki, hogy milyen cuccokba járkált meg, hogy ki volt folyton pingálva meg, mit tudom én, és hogy tényleg egy-egy zenéjében mennyire ott van a Motown feeling. Uh-huh. Aztán megismertem azt, hogy ugye Prince egy multi...
1: Szigeten láttad.
0: Láttam élőben is, egy multi-instrumentalista előadó volt, tehát ő gitár dobolt, tehát mindent. Ő írta a Bangles Manic Monday című dalát, ő írta Sinead O'Connor Nothing Compares to You című dalát, amit megint kevesen tudnak, és egyszer talán említettem, és nem akarom húzni ezzel az időt, hogy sose felejtem el azt, hogy a 2000-es években Miami-ban volt a Super Bowl, és azt talán meséltük egyszer, igen, és képzeljétek el, hogy nem tudom hány évtized óta, pont a Super Bowl napján jött valami iszonyat özönvízszerű eső Miami-ra. Így van, és mondták neki, hogy figyeljen ide, mivel ugye hát az élő színpadon elektromos hangszerekkel szakadó esőben elég veszélyes fellépni, mert hogy megcsaphat az áram. És mondták, hogy abszolút megértik, hogyha ő visszalép, mert hogy ömlött az eső. És azt mondta, hogy gyerekek, én írtam a Purple Rain című dalt. El tudjátok azt képzelni, hogy az Istentől megkaptam a legnagyobb biodíszletet, ami a világon van, hogy én majd le fogom ezt mondani. Csaba és most kezdte. Gondolj benne, nem azzal kezdte, az volt a csúcsdal, de hogy lilába borult az egész stadion, és ott álltak kint a szakadó esőben, és énekelte a Purple Rain-t, még most is gyerekek, a bőröm borsózik.
1: Profi.
0: Profi. Na, úgyhogy én ezért nagyon szeretem Prince-t, én láttam a Szigeten is, figyelj, 150 centis, 40 kilós manust női ruhában és cipőben, vagy hát túlzás, mert hogy csak magas sarkúba járkált folyton, meg ilyen fura, de ezek ruhában. Ilyen mind rászabott ruhák voltak, de olyan energiát és olyan erőt, ami ebből a manusból lejött, egyszerűen nem láttam 2,5 méteres hatalmas izomkolosszusokon sem, tehát hogy a csávóban tényleg volt egy olyan plusz, ami pótolhatatlan és megismételhetetlen szerintem a világon.
1: Ő volt Prince,
0: úgyhogy ezért kedvelem. Erre is azt mondom, meg kell ráérni. Úgyhogy arra gondoltam, hogy elhozom az egyik legjobb dalát, amit én nagyon kedvelek, a 95-ös Gold című felvételt, a Mickey Top 80, ez a következő.
2: A hatodik.

0: 20 legjobb dal a két legkuszább manusztól. 20 a csúcson.
1: Prince and the New Power Generation és a Gold című dal. Na hát ez is nagy kedvencem, ez a dal is, illetve Prince, nagyon szeretem.
2: Belegondolsz, mikor 2010-ben halt meg?
1: 16-ban.
2: Atyai, 57 évesen.
1: Igen, igen. Fentanil túladagolásban. Véletlenszerűben, tehát nem túl lőtte magát, hanem valami betegségre szedett gyógyszer, csak véletlenül többet vett be, mint kellett volna.
2: Most lehetne aktív simán.
1: Bőven. Többszörös Grammy-díjas. Fú, zseniális manus volt. Na, és akkor így a blokkunk végén, akkor jöjjön még egy dal a kis kínálatból.
2: Miki Top 8.
1: Miki Top 8. Jó, jöjjön egy olyan dal, amihez egyébként nem nagyon tudok úgy élményt kötni, viszont nagyon szeretem őket. Néhány éve tűntek föl ők, egy abszolút mai zenekar, és az fogott meg bennük, hogy annyira érdekes stílusban, annyira érdekes a klasszikus, tényleg 80-as, 90-es évek zenei hangulatait olyan egyedien építik be a saját karrierjükbe és az arculatukba és a zenéjükbe, hogy egyszerűen több daluk is van, amit nagyon kedvelek. Nem hallgatom őket napi szinten, viszont amikor így előkerülnek nálam, akkor úgy mindig úgy vagyok fel, hogy de bírom őket. Nothing But Thieves ez a zenekarnak a neve. A Welcome to the DCC című dalukat mi játszottuk is, az listánk része is volt. Welcome to the DCC. Nagyon jó kis dal az is. És a 2023-as albumukon van néhány olyan dal, amiket én kimondottan szeretek, és arra gondoltam, hogy ezzel megint tágítom egy picikét akkor a zenei ízléseteket, hiszen egy köszönöm. Olyan dal jön, amit a rádióban nem feltétlenül hall az ember, de egy nagyon-nagyon kellemes dal, és remélem hallgatóink is így fogják gondolni, és te is. Úgyhogy ezt a blokkot, a Miki Top 8-at most a Nothing But Thieves-el és az Overcome című dallal
2: semmi
1: fogjuk zárni. Semmi
2: történet, egy feles, egy összeveszés.
1: Egy szakítás után például sokat hallgattam ezt a dal, de hát ettől nem lesztek boldogabbak.
2: De mindig jön egy másik busz.
1: Az így van. Igen. Ne fuss, se busz, se nő után, mindig jön a következő. Igen. Úgyhogy akkor ezzel zárjuk ezt a blokkot. Jó, jön 2023-ból a Nothing But Thieves és az Overcome, remélem szeretni fogjátok ezt a dalt is.
3: Az ötödik.

0: 20 a csúcson. A Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned, don't go away now.
2: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum, központban az egészség.
3: Reklám.
4: Pünkösdi ajánlatokkal vár az Attalai Halászcsárda. Három személyes halastál, egy adag halászlével szuperáron, a népszerű húsimádótál pedig most féláron elérhető. A vödrös halászlé elviterre is kérhető, ráadásul most 2+1 ajándék harcsapaprikás túros csúszával készülünk. Rend egy kiszállítással vagy elviterre. 30 916 43 66. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán. Friss alapanyagok, házias ízek, szeretettel készítve.
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
6: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
7: Kia. Movement that inspires.
3: Reklám hangzott el. A pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum, központban az egészség.
0: Ez nagyot fog szólni. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista.
8: Visszatértünk, drága hallgatóink, folytatjuk tovább a 20-20-as slágerlistát. Ugye ez az 501. adásunk, és ugye múlt héten Willike a top 8-al örvendeztetett meg bennünket.
9: Te meg ebben a zenével most, ez jó volt. Már a legjobb volt, több is jó volt, de ez igen? Úgy betalált nekem nagyon most.
8: Igen, Nothing But Thieves, te is szeretni fogod őket? Na, ők egy brit rock zenekar, ilyen british rock, british soft rock igazából. Mm. Egyébként érezhető, hogy brittek. Tudod, kire emlékeztetnek ők? Őket is szerettem. Volt egy Keen nevezető csapat, még a 2000-es évek környékén. Az ő zenéjükre hajaz egy picit ez a hangulat. Tehát tipikus british rock. Én nagyon, nagyon csípem őket. Nem egy ilyen jó daluk van. Rajtuk még nem voltam így koncerten, de elmennék. Egy Nothing But Thieves koncertre elmennék. Jössz te is?
9: Londonban lesz.
8: Felülök a repülőre.
9: Ha egyszer sok pénzem lesz.
8: Na, akkor arra gondoltam, hogy megint ugorjunk egy picit az időben. Van még egy előadó, akit nagyon kedvelek, te is szereted szerintem. Hozzá úgy kapcsolódik emlékem, hogy sose felejtem, mert ez is gyermekkorom. Ott éltünk a lakótelepen, 80-as évek.
9: Lógtál suliba?
8: Nem lógtam, én rendes gyerek voltam. De.
9: Stéber.
8: Az se. Ahhoz nem volt elég eszem. Na, szóval, hogy ott voltunk a lakótelepen, éltünk ott mi négyen, apukám, anyukám, tesóm és én. És hát a 80-as években azért olyan inger szegény volt a világ a maihoz képest. Gondoljatok bele, se internet, semmi nem volt, hogyha volt valakinek egy kazettás magnója, akkor már menő volt. Ha éppen bekötötték hozzátok a vonalas telefont, menők voltatok. Nagyjából 4 csatorna volt a televízióban. A szórakoztató ipar itt Magyarországon a 80-as évek közepén nagyjából a szeszélyes éjszakokban merült ki.
9: Meg a szomszédokban,
8: tehát hogy fingunk nem volt bocsánat a szórakoztató iparról. És ott a lakótelepen az egyik szomszédos lépcsőházban lakott a tesóm egyik haverja, nagyjából ilyen egykorú volt vele, a Gergely Berci, és a Bercitől kapott kölcsön a tesóm egy videókazettát. Hát ez hatalmas dolog volt. A videókazettán pedig Wham klip válogatás.
9: Hoppá!
8: Mi ott megvoltunk? A popipar, Amerika, Hollywood beköltözött a nagyszobánkba. És nagyon én ugye gyerekként bámultam, hogy milyen színek, milyen fények, hát milyen csajok.
9: Nem volt nélküle karácsony.
8: A Last Christmas, a Club Tropicana és minden egyéb, majd ugye hát nyilván megismertük, hogy létezett a Wham, és a Whamből ugye kivált a szóló énekes George Michael, aki aztán jött a Fate című dallal, ugye a logó fülbevalójával, bőrdzsekiben, azzal a gitárral, Veszkó csizmában, és annyira menő volt, akkor nyilván még nem tudtuk, hogy azok a szép modellcsajok, azok csak dekorációk a videóklipjeiben. És képzeljétek el, hogy szintén volt szerencsém látni élőben George Michaelt nem is egyszer, és az egykori Népstadion még mielőtt lebontották, még otthont adott George Michael koncertjének, és például az egy felemelő élmény volt, és ezért is lett az egyik kedvenc dalom az, amit most meg fogunk hallgatni, ez is egy lassú felvétel. Akkor láttam életemben először LED technológiát színpadon, és ezt úgy mondom, hogy ez körülbelül olyan 20 éve lehetett, 15. És úgy volt megoldva a színpad, képzeljétek el, minthogyha képzelj el egy színpadot, meg mögötte a hátfalat. Csak hogy a hátfalra, mintha valaki így ráhajlított volna egy ilyen LED ponyvát, és az lejött a színpadra is, és a színpadról is lement. Tehát magyarul te nem láttad az éleket a színpad és a háttér között, hanem egy ilyen nagy LED terítő volt leterítve az egész színpadra. És kiraktak egy bárszéket, és kiült a George Michael, és megszólalt az a dal, amit most meg fogunk hallgatni. Közben a bárszék alatt azt láttad, hogy ilyen narancsárga vibrálás van. És ahogy ment a dal, egyre jobban terjedt ez a vibrálás, és ami kiderült, hogy az a tüzet szimbolizálja, mert hát láttad, mintha alá gyújtottak volna a széknek, és a dal végére az egész színpad lángolt. Azt láttad, hogy lobog az egész színpad, és ég a tűz. Figyeljetek, én sose felejtem el, és ez most ilyen nagyon őszinte kis vallomás lesz. Ez egy nyári délután volt. Fújdogált a lenge szél.
9: Hívtad a tűzoltókat?
8: Nem hívtam a tűzoltókat, te bunkó. Ott ültem, néztem, ahogy hallgattam ezt a dalt. Lángolt az egész színpad, csak lett technikában, semmi zen volt. Én ültem ott a széken, így elnéztem, ahogy megy le a nap, meg a felhőket megvilágítja a lemenő nap fénye. Én életemben nem voltam olyan szabad, mint abban a pár percben. Olyan euforikus élmény volt ez, hogy az életem egyik legboldogabb pillanata volt, képzeljétek el. Na, úgyhogy most meg is mutatom, hogy melyik dal volt ez. 1987-ből jön George Michael és a Father Figure című dal. Ez szólt a lánguló színpad fölött.
9: Te kis szabad madár.
8: Jaj, ez jön most.
10: A negyedik.

0: Hogy? Több, mint slágerlista.
1: Jaj, Georgi, érte is nagy kár. Father figure. Te is áhítatba kerültél, mi?
2: Igen, leragadtam a Christmasnél, de nagyon bírom.
1: Nagyon jó, igen, igen. Hatalmas élmény volt így koncerten látni.
2: Nagyon
1: bár,
2: nem mentem, pedig elmettem volna. Hát nem mentem el.
1: Na ezért mondjuk mindig, drága hallgatóink, hogy menjetek, menjetek és nézzetek meg előadókat. Na, ha pedig már, akkor most megint ugorjunk az időben.
2: Vili.
1: Igen, tudom, igen, nem Bélát akartam mondani, hanem hogy napjainkban inkább azt mondom. A következő zenekar az, ami nekem ever az egyik legnagyobb kedvencem lett, annak ellenére, hogy néhány éve ismerem őket. Képzeljétek el. A legnagyobb kedvencem jön, a zenei stílust is kedveltem, de soha nem voltam híve a keményebb rock zenének, bár azért annyira kemény rocknak nem mondható. Kortársak, tehát annyi idősek körülbelül, mint én.
2: Ez egy, ők egy 60.
1: Te szemét. Ők egy aktív, ma is aktív, Grammy-díjas svéd rock zenekar. Az egyik nagyon jó barátom unokaöcsétől tudtuk meg ezzel a cimborámmal, hogy ők léteznek néhány éve. Priku volt az, aki mondta, hogy te hallottatok már a Ghost zenét? Nem, ki az, mi az,
2: Ghost.
1: Hogy mint.
2: The Ghost.
1: És ő mutatta meg. Hát gyerekek, nekem olyan zenei élményt, mint amit az elmúlt években a Ghost nyújtott, ilyet én nagyon régen tapasztaltam már.
2: Neked a jelmez is tetszik, mert kinézetük minden.
1: Igen, ráadásul őrőlük tudni kell, hosszasan mesélhetnék erről.
2: Szerintem kis defektesek a kinézetüket illetve.
1: Igen, igen. Hát ők ilyen szörkös metált nyomnak, ami annyit jelent, hogy kinézetre nagyon elborultak, viszont a zeneiségüket és a zenéiket, ha meghallgatja valaki, akkor egyértelműen a Journey korszak, ez a 80-as évek hangulata visszajön. Nagyon sok zenei elemzést néztem, és azt mondják róluk, hogy a maguk módján talentumok, mert hogy olyan zenei rendezéssel, olyan hangszeres felkészültséggel készítik a dalaikat, hogy a Metallicától elkezdve a Metallica tagjai imádják a Ghostot, a Foo Fighters frontembere Dave Grohl imádja a Ghostot, és közreműködik is jó néhány dalukban, szóval, hogy ők nagyon elismertek lettek. Voltak Magyarországon, akkor egy ilyen félházas koncertet adtak, és ott tudtuk, hogy soha többet nem fognak jönni, viszont a Ghost közben kinőtte magát világhírű nagy zenekarrá, és volt szerencsém tavaly Prágában nézni őket élőben, hát gyerekek, annyira jó volt, hogy valami fergeteges, és a többféle korszakuk és többféle stílusuk van, most arra gondoltam, hogy a kedvenc dalukat hozom el tőlük, 2019-ben jelent meg ugyanis a Mary on the Cross, Mária a kereszten című dal, de nem. Mondandóban ők egy nagyon érdekes egyház és politika kritikát fogalmaznak meg, hogy ne hagyd magad befolyásolni, tehát hogy abszolút pozitív és életigenlő üzenet van a Ghost mögött, annak ellenére, hogy néznek ki. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, aki szereti az ilyen típusú zenét, hogy nézzen utána a bandának és hallgassa a dalaikat, mert hogy baziók. Én nagyon szeretem őket. A most következő dal stílus egy picit így a Woodstocki fesztiválra hajaz nekem, tehát ez a ground stílust hozza, imádom, ez a kedvenc dalom tőlük. Nézzétek el a lelkesedésemet, jön 2019-ből a Ghost és a Mary on the Cross a Miki Top 8-ban!
0: A harmadik.

0: csúcson. A húsz a csúcson.
1: Jaj, atyaik, de bírom őket, imádom őket. Ghost és a Mary on the Cross.
2: Hát nézte a videoklipet, lehet, hogy be kell kezdeni, hogy kolostorba unulom.
1: De azt csak hiszem, ott volt egy-két apáca.
2: Hol csak apácák vannak, csak oda.
1: Úgy. Igen, egy svéd Grammy díjas rockzenekarról van semmi. Szó. Ő Ever az egyik legnagyobb kedvenceim. Imádom őket a humoruk miatt. Tobias Forge-nak hívják ugye az énekest. És hogy amilyen ijesztő a külsejük, annyira jó humorral. Nagyon bírom őket. Az intellektus szerintem szexi, ezt sokszor elmondtam már. Persze, Prágában voltam élőben.
2: Jaj, mondtam.
1: Láttam őket. Nagyon jó volt. Na gyerekek, akkor robogjunk tovább. Ha már koncertek, akkor jöjjön megint egy olyan előadó, akit már meghallgattunk néhányszor retro helyezetként is, és velük kapcsolatban mondtuk azt, hogy ha valaki valaha szeretne élő hangszeres koncert
2: élményeket szerezni?
1: Így van, és megismerni azt, hogy hogy csinálják az igazi profik, tehát hogy lehet az, hogy föláll egy 8-10 tagú zenekar a színpadra, és te bárhol állsz a szabadtéri színpad előtt, vagy akár egy stadionban, bárhol úgy hallod, mintha egy CD-t hallgatnál, az valami fergeteges. És Mick Hacknell hangja, mint a penge olyan éles.
2: Simple Red.
1: Simple Red, bizony. Nagyon kedvelem őket, annak ellenére, hogy már nem fiatalok, és már azért...
2: Ő a vöröshajú.
1: A vöröshajú, így van. Mick Hacknell is már igencsak azért benne van a korban, még mindig fergeteges a hangja. Volt szerencsém őket Klagenfurtban látni élőben, ott szabadtéri színpadon, Milánóban voltam Simple Red koncerten szerintem, sőt, szerte Európában nagyon sok helyen, Magyarországon is láttam őket. Nem tud őket nem tisztelni, pláne, hogyha mondjuk közel áll hozzád a zene. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy nagy kedvencem a Simple Red és a Stars című dal 91-ből.
2: Hatalmas zene, nagyon nagy zene.
1: Akkor hallgassuk
2: és
1: meg,
2: hogy
1: jó?
2: Megszólal még egy sima otthoni hangfalon is.
1: A bizonyám, és most gondolj bele élőben, ott nem hallasz disszonáns hangokat, ott nem, figyelj, Mick Hacknell hangja élőben is olyan, mint a penge. Tehát, hogy őt már ilyen Tina Turneri magasságokban rakom, mert hogy a csávó valami fergeteges. Mm-hmm. Na, úgyhogy jöjjön 91-ből a Simple Red és a Stars itt a 20-a csúcson, a 20-a 20-as listában.
3: A második.

0: 20 a csúcson.
1: Atya úristen, a zene koronázatlan királyai szerintem. Simple Red.
2: Hát tudnak valamit.
1: És a Stars. Azért mondom, hogy itt miközben hallgattuk a dal, gyorsan Vilikének mutattam egy ilyen reggeli, laza reggeli Unplugged rádió bejelentkezést, ahol a Simple Red elénekelt a Stars című dalt, és egyszerűen figyelj.
2: Egy billentyű, egy gitár meg ő kész. Meg élőben nyomták.
1: És figyelj, hát amit mondtam neked, még Hacknell hangja. Egy félre éneklés, egy fél hang elcsúszás, semmi, mint a penge olyan. Ja, gyerekek, tényleg, hogyha ha szeretitek az élő hangszeres zenét, és így a szóllal, mert ők is azért egy ilyen szólos, funkis zenét nyomnak, hogyha azt úgy kedvelitek, és egyszerűen komolyan. Tehát az élő zene egyik legnagyobbjai. Na, és akkor búcsúzóul lelohasztom a hangulatot, mert egy olyan bandát hoztam így búcsúzóul, akiket nagyon kedvelek, és azért gondoltam, hogy felvállalom most őket, hogy...
2: Soha többet nem veszek rádióba.
1: Nem, hanem hogy az utánpótlást egy picit próbáljam felzárkóztatni. Szerepeltek nálunk a listában, és ott is felvállaltuk, hogy én hoztam be őket, és én nyomom, mint a menedzserük. Emlékszel a Smash Into Pieces nevezetű csapatra? Jaj. Ők is egy svéd rockzenekar, és őket az A38 hajón volt szerencsém meghallgatni, és azért gondolom azt, hogy ez egy nagyon nagy dolog volt, mert hogy ez egy klubkoncert volt. Tehát én konkrétan a Smash Into Pieces tagjaitól ültem körülbelül 2 méterre. Pedig szerintem nagy potenciál van bennük, és ha jól alakulnak a csillagok, akkor belülük nagy világsztár rock lesz. De ők is rockzenét játszanak. Úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor a Smash Into Pieces egyik dalával búcsúzunk, őket is szoktam hallgatni, őket is nagyon szeretem. Gondoltam, akkor ne egy ilyen lassú, hanem egy ilyen kicsit húzósabb zenével zárjunk. Six Feet Under, ez daluk címe. Ez is egy ilyen dögös dal, amire fölcsűrhetitek a hangerőt. És hát ezzel szeretnénk megköszönni a figyelmet.
2: A Ghost bejött is.
1: A Ghost bejött? Ők mások, ők egy kicsit ilyen cyberpunkosabb, egy picit ilyen modern, elektronikusabb rockzenét játszanak, de nagyon dallamosak, tehát nálam a dallam ez fontos. Ez fontos. Csípem őket nagyon, remélem nektek is tetszeni fog. Köszönjük szépen a figyelmeteket. Akkor ebben a két adásban Vilike és Miki kedvenceit is meghallgathattátok. Reméljük, hogy nem okoztunk nektek csalódást. És azt is reméljük, hogy egyrészt még jöhetünk jövő héten, illetve hogy ti is itt lesztek. Azonban az én drága barátomtól most egy rövid időre el kell búcsúznunk. Igaz?
2: Gyöngycsukot cserélek.
1: Így van, mert egy újabb orvosi beavatkozás fog bekövetkezni. Vigyázz magadra, Vilike, jelentkezz rendszeresen.
2: Fejem Delon, testem Stallone, itt meg Terminátor leszek.
1: Vigyázz magadra, Vilcsi.
2: Jó, készen.
1: Jó, és térj vissza, amint lehet.
2: Jó.
1: Drága hallgatók, ennyi volt már a Hacs, találkozzunk legközelebb is. Sziasztok!
2: Hello.
3: Az első.

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Adiós!
2: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum, központban az egészség.
0: Reklám.
3: Májusban az Eperi a főszerep a Slendy pékség és cukrászda kínálatában. Kóstold meg újdonságainkat, vaníliás epres ökörszem, epertöltelékes vaníliás kalács, epres túrós szelet és a csoki rajongóknak brownie eperragúval. Siess, az ajánlat csak májusban elérhető. Várunk a Slendy pékség és cukrászdában, Kaposváron, a Főutca 50-ben, az Anna utca 1-ben és a Nagypiacon.
4: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
5: Igen!
6: A kaposvári Vesztnagykerben.
4: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
6: Nagykeráron mindenkinek.
4: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
6: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
7: Palánta és fűszernövények a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermű kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
8: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül!
9: Pünkösdi hétvége az Igali gyógyfürdőben. A fürdőzés mellett színes programokkal is várunk. Szombaton Erox Martini lép fel, vasárnap délután a Forever Duo zenél, majd 16 órától Péter Schrammek énekel. Vasárnap családi nap, ahol a 10 év alattiaknak a belépés ingyenes. Bővebb információ az Igali Gyógyfürdő Facebook oldalán.
7: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
10: Gyereknap lesz a tűzoltóságon. 6-7-es mozgásprogram indul a 60 év felettiek számára Kaposváron. Köszöntöm a hallgatókat, 16 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ismét megnyílik a kaposvári hivatásos tűzoltó parancsnokság kapuja gyermeknap alkalmából, május 31-én vasárnap. A nyitott szertárkapuk elnevezési program keretében délelőtt 10 és délután 4 óra között várják a családokat. A látogatók betekinthetnek a tűzoltók mindennapjaiba, lesznek játékos programok, filmvetítés és próbariasztások is. A gyerekek több eszközt is kipróbálhatnak majd. 6-7-es mozgásprogram indul a 60 év feletti kaposváriak számára a Polgárok házában. Az ingyenes foglalkozásokat a Kaposi Mór Oktatókórház szakemberei tartják keddenként és csütörtökönként. A részvétel regisztrációhoz és állapotfelméréshez kötött. Jelentkezni a házi orvosoknál lehet a mozgás receptre program keretében. Összefogással újult meg a Gyöngyfa Napközi Otthon közösségi kertje. Az elmúlt hetekben önkéntesek és támogatók segítségével tették rendbe az otthon udvarát, amit egy zenés programmal ünnepeltek meg szerda délután. Az intézmény vezetője, Sándor Ildikó azt mondta, hagyományt szeretnének teremteni a nyitott kert napjából, amely minden évben az összefogásról és a közösség erejéről szólna. A rendezvényen Szita Károly polgármester is köszöntötte az otthon tagjait. Bécsbe látogatott csütörtökön Magyar Péter miniszterelnök és az új kormány több tagja. Magyar Péter Christian Stocker osztrák kancellárral tárgyalt, majd a közös sajtótájékoztatójukon azt mondta, a két ország együttműködésében békésebb, egymást támogató korszak kezdődhet. Magyar Péter felidézte, hogy jövőre lesz a kiegyezés 160. évfordulója, és meghívta az osztrák kormányt egy közös kormányülésre. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy hétfőn megkezdi munkáját a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezést kivizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. konzerves csemege kukoricákat vizsgált a NÉBIK, és a razzia jó eredményekkel zárult. A szakemberek 26 magyar gyártású terméket ellenőriztek, és élelmiszerbiztonsági hibát egyiknél sem találtak. Vizsgálták többek között a növényvédőszer maradékot, a nehéz fém és GMO tartalmat is, és minden eredmény megfelelő volt. 10 terméknél ugyanakkor minőségi vagy jelölési hiányosságokat tártak fel, például hibás tápérték jelölés. Vádat emeltek egy kecskeméti bolti alkalmazott ellen, aki a gyanú szerint több mint 1,8 millió forinttal károsította meg a munkáltatóját palack visszaváltással. A férfi a már visszaváltott üvegeket és palackokat újra az automatába helyezte, majd az összegeket saját bankszámlájára utalta, vagy vásárlási utalványként felhasználta. A férfi fél év alatt több mint 400 alkalommal élt a módszerrel. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott a férfi ellen.
0: Időjárás jelentés.
10: A nap hátralévő felében is marad a túlnyomóan napos idő, amit csak néha zavarhatnak felhők, de a szél viszont továbbra is élénk erős lesz. Késő délután 23 fokot mérhetünk, este pedig 19-20 fok lesz. Pénteken és a hétvégén is folytatódik majd a napos, egyre melegebb idő. Holnap 25, vasárnap pedig már 28 fok lesz a hőmérséklet csúcsértéke.
0: Időjárás jelentést hallott
9: a Rádió Most stúdiójában.
2: Györfi Betta. Szép délutánt köszöntök mindenkit ezen a csütörtökön, 9 perccel 4 óra után. Az elmúlt 60 percben megtudhattuk, hogy Mikinek mik voltak a kedvencei, amik közül szerintem a ti kedvenceitek is voltak, de a folytatásban csak ilyenek lesznek. A közös kedvenceink, a legnagyszerűbb slágerek, válogatva régiek és újak napjaink legjobbjai folyamatosan a 91.2-n. Tartsatok hát velünk a hazafelé úton is, legyetek óvatosak, és a közlekedési infóitokat várom tőletek a 7032-32-355-ös SMS és Viber számunkra. Az biztos, hogy a Petőfi utca végén a 48-as ifjúságútja kereszteződésében nem működnek a lámpák, figyelmesen járjatok, ott van ugye egy népszerű áruház is, sokan bevásárolnak ilyenkor, ott több autó lehet, türelmesen és előzékenyen járjatok. Felcsapjuk Freddy naplóját mindjárt, de előbb jön Jack Jones és Ella Henderson, ez a This Is Real című dalú.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

Robert Miles klasszikusát hallgattuk, a One and One címűt a Rádió Moston 1996-ból szólt. Abban az időben bizony nem voltak annyi mindenre felszerelve az autók, mint manapság, nem volt olyan sok elektronikus eszköz bennük. Egyesek úgy vélik, hogy jobb is volt az az időszak, de azért sok újítás megkönnyíti nekünk a vezetést, kényelmesebbé teszi az utazást, és biztonságosabbá. Ez kétségkívül így van, és már az sem újdonság, hogy bizonyos új autókat vásárolhatunk már úgy, hogy abban vezető figyelő rendszer van. Néha ez idegesítő is tud lenni, de meg kell szoknunk, mert hamarosan minden új autóban kötelező lesz a vezető figyelő rendszer, amelytől a balesetek számának csökkentését várják az Európai Unióban. Július 7-től egyetlen új autót sem lehet forgalomba helyezni vezető figyelő kamera nélkül, legalábbis itt Európai Unióban. A kötelező biztonsági megoldás riaszt, ha a sofőr nem az útra figyel. A technológia infravörös kamerák segítségével folyamatosan monitoroz a vezető fejének helyzetét, szemmozgását és tekintetének irányát. A sofőr tekintete hosszabb ideig eltér a fő látómezőtől, magyarán nem az utat nézi, a rendszer különböző módon figyelmeztethet, vizuális jelzésekkel a műszerfalon, hangjelzéssel, de akár a kormány vagy az ülés rezgésével is. A jelzést hamar észrevehetjük, és a rövid idő nem véletlen, mert mondjuk egy 90 km/h tempónál az autó 3,5 másodperc alatt közel 90 métert tesz meg, eközben bármi megtörténhet, ha a sofőr telefonját nézi, zenét keresgél, az érintőképernyőt nyomogatva, a klímával babrál, esetleg elalszik vezetés közben. Persze a szabályozás számos vitát váltott ki az autósok körében, egyesek úgy vélik, a kamerák akár kémkedésre is alkalmasak lehetnek. De állítják, ez nem igaz. Amint elmúlik a veszély, például az adatok törlődnek már is. Szóval aki a jövőben új autóban gondolkodik, vagy igen fiatal van, az számíthat arra, hogy ilyen rendszer abban a kocsiban lesz már. Addig pedig nektek kell figyelnetek arra, hogy tekintetetek folyamatosan az úton legyen. Vigyázzatok magatokra, bárhol is jártok, ha a városban is történhet bizony sajnos baleset, de ne legyen így. A következő percekben úgy lesz, hogy Lenny Kravitz és Quavo közös dalát hallgatjuk, a Fly címűt, Anastasia Heights and Lows címűje után, itt a 91.2-n.

0: Programajánló.
1: Mától lehet újdonságként látni a Kultik moziban a Mandalori és Grogu című filmet, valamint az Utazó című horrort, de még műsoron a Michael, a Birka krimi, az Ördög Pradát visel 2 és a Mortal Kombat 2. Ma este Fábri Sándor önálló estjére várnak mindenkit a Hotel Dorottyába, 7 órakor kezdődik majd a 72 év Vadkeleten című előadás. Holnap a Kaposvári Liszt-Ferenc Zeneiskola családi napot tart délután 2:30 között mini koncertekkel, zenei vetélkedőkkel, aszfaltrajzolási lehetőséggel, kézműves foglalkozással, lufi hajtogatással és természetesen közös éneklés is lesz, sőt koncert és rajzolás egyben. Szombaton ismét lesz Get Funky Buli a Cornerben, a rezidens Lengyel Tóthi János. Május 24-én tartják Nekem a Deseda családi napját a Deseda partján, a büféknél. 11 órától a Három Kismalac című interaktív bábelőadással Sarkadi Kis János tartja. 1 órakor jön Roli Bohóc, délután 3-kor pedig Gavallér Gyula zenél. De kísérő programok is lesznek, Csillám Tetkó, Lufi Glu és rengeteg finomság. A hosszú hétvégén pünkösdi programokkal várnak mindenkit a Szennai Skanzenben, pünköst hétfőn megelevenedik a múlt, illatos bodzás palacsintával, népi játékokkal, bábszínházi előadással, májusfa kitáncolással, élőszavas mesemondással, kézműves játszóval, helyi termékek vásárával, hamisítatlan zselici vendégszeretettel várnak mindenkit, aki tartalmas kikapcsolódásra vágyik. Pünköst hétfőn a Szennai Skanzenben.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Egy csontban van slágerrel dobtuk fel a délutánt. A rádió mostan 5 percen múlt el 3:45. Az estét pedig egy jó kis sportprogrammal lehet feldobni. Várnak benneteket is szurkolni a Csík Ferenc versenyuszodába. OB1-es vízilabda mérkőzés lesz, a Kaposvár a Szentessel játszik majd. A belépés ingyenes, úgyhogy ha tudtok lenni, jó kis közös családi baráti program lehet ez. 7:30-kor kezdődik majd a meccs. Nálunk pedig már is kezdődik Weekend, Playboy Carti és Madonna közös dala, a Popular című, aztán egy másik trió is érkezik még a hírek előtt, Sofia Reyes, Jason Derulo és De La Ghetto. Őket is érdemes lesz meghallgatni, szóval maradjatok továbbra is velünk. I've seen the devil, down sunset, in every place.

0: Reklám.
1: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is. CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
2: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Tarts velünk a tavasz legvidámabb családi napján, a Desedotó partján, a Nekem a Deseda szervezésében. Május 24-én, vasárnap 11 órától Sarkadi Kis János báb előadása várja a gyerekeket, érkezik Roli Bohóc, délután Kavallér Gyula zenél. Büfénkben óriás csavaros fagylalt, palacsinta, minifánk, kürtős kalács és sok más finomsággal készülünk. Töltsünk együtt egy remek napot a Desedán. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
5: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
6: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
7: Igen!
8: A kaposvári Vesztnagykerben.
6: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
8: Nagyker áron mindenkinek.
6: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
8: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
9: Konyhakert felkészül, jönnek a palánták. Pénteken visszatér Kaposvár legnagyobb palánta parádéja a Marászplasznál. Paprika, paradicsom, uborka, paddizsán és huncutabbnál huncutabb fűszernövények. Akár kerted van, akár erkélyed, akár csak egy virágcserepet egy napfényes konyhaablakban, a palánta parádén neked is van keresnivalód, találnivalód is. Gyere és palántázódj! Tehát pénteken a város legnagyobb palánta vására. Hogy hol?
10: Füredi út és Raktár utca sarkán.
9: Várnak a palánták.
11: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
0: Reklám hangzott el.
12: Hírek most!
13: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 17 óra van, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ismét megnyílik a kaposvári hivatásos tűzoltó parancsnokság kapuja gyermeknap alkalmából, május 31-én vasárnap. A nyitott szertár kapuk elnevezési program keretében délelőtt 10 és délután 4 óra között várják a családokat. A látogatók betekinthetnek a tűzoltók mindennapjaiba, lesznek játékos programok, filmvetítés és próbariasztások is. A gyerekek több eszközt is kipróbálhatnak majd. Csapatzászlót kaptak a gépész kadétjai szerdán a Magyar Honvédség napján. Az elismerést a Magyar Honvédség adományozta az intézményben folyó kadétképzés magas színvonaláért. Az eseményen a hagyományoknak megfelelően szalagot kötöttek a csapatzászlóra, valamint ünnepi szövegeket vertek a zászlórútba. Az iskola igazgatója, Takács Szilvia azt mondta, a csapatzászló a közösséget, a fegyelmet és az összetartozást jelképezi az intézmény számára. Összefogással újult meg a Gyöngyfa Napközi Otthon közösségi kertje. Az elmúlt hetekben önkéntesek és támogatók segítségével tették rendbe az otthon udvarát, amit egy zenés programmal ünnepeltek meg szerda délután. Az intézmény vezetője, Sándor Ildikó azt mondta, hagyományt szeretnének teremteni a nyitott kert napjából, amely minden évben az összefogásról és a közösség erejéről szólna. A rendezvényen Szita Károly polgármester is köszöntötte az otthon tagjait. Teherautósokat ellenőriztek a rendőrök kedden az M7-es autópálya somogyi szakaszán. Az egyenruhások elsősorban a kamionosok előzési tilalmát és a megfelelő követési távolság betartását ellenőrizték. Az akció során 15 szabálytalanul közlekedő sofőrrel szemben intézkedtek. A hatóság emlékeztetett, hogy reggel 6 és este 10 óra között tilos előzni teherautókkal és kamionokkal az autópályákon, autóutakon. Megerősített kapacitásokkal készül a pünkösdi hosszú hétvégére a MÁV. A vasúttársaság több ülőhelyet, hosszabb szerelvényeket és tartalékjárműveket állít forgalomba a várhatóan erős utasforgalom miatt. A megyeszékhelyek és a népszerű turisztikai célpontok felé az Intercity vonatokon mintegy 10%-kal több férőhely lesz, a Velencei tóhoz és a Mátrába pedig több motorvonat közlekedik majd. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy lehetőség szerint elővételben váltsák meg jegyeiket, például a MÁV Plus alkalmazásban. Emberölés gyanúja miatt letartóztatta a pécsi törvényszék annak a 17 éves lánynak a barátját, aki hétfőn kizuhant egy Szentlőrinci társasház 4. emeleti lakásából és később meghalt. A nyomozás adatai szerint a pár több napon át kábítószert és nyugtatót fogyasztott, majd tulakodás alakult ki köztük. A lánya bántalmazás elől az erkélyre menekült, ahonnan kizuhant. A férfi letartóztatását egy hónapra rendelték el.
11: Időjárás jelentés.
13: Este tiszta lesz az ég, és a szél sem lesz már olyan élénk, mint nappal, a hőmérséklet pedig 18-20 fok környékén alakul. Pénteken és a hétvégén is folytatódik majd a napos, egyre melegebb idő. Holnap 25, vasárnap pedig már 28 fok lesz a csúcsérték.
11: Időjárás jelentést hallottak
0: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
11: Györfi Betta.
0: Györfi Betta.
7: Nem hagyunk jó zenék nélkül továbbra sem benneteket. Ezen a délutánon This Afternoon címmel a Nickelback is zenélni fog, de előbb még Demi Lovato újdonságát hallgatjuk, a Low Rise Jeans címűt, és itt van egy kis hula-hop, Omival.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

jó néhány programon, és erre lehetőség lesz a hosszú hétvégén is. Planetárium programok és filmvetítések, valamint nappali távcsöves bemutatók mellett több különleges programmal is várják az érdeklődőket szombaton és vasárnap május 23-án és 24-én a Zselici Csillagparkban. Például a naprendszer felfedezését Brumi Macival tehetik meg a legkisebb gyerkőcök délután 4:45-től. Zselici Hold program is lesz május 23-án este 8 órától, ezt 8 éves kortól ajánlják. Ugyanakkor megismerhetjük a fekete lyukakat, a Marsot és a Zselici csillagos égboltot is, na meg a napot is meg lehet figyelni távcsővel. Szombaton május 23-án 4 órakor nyitnak majd, 24-én vasárnap délelőtt 11 órától délután 5-ig várnak mindenkit. Pünkös hétfőn zárva lesz a Zselici Csillagpark. Érdemes minden programra előre jelentkezni, mert gyorsan fogynak a helyek. Az időjárási előrejelzések nagyon bíztatóak, nem valószínű, hogy borult lesz az ég, de mindjárt hozom ezzel kapcsolatban is az infókat. Addig viszont még meghallgatjuk Diplótól az On My Mind címűt, és itt van a Pet Shop Boys klasszikusa, ez a Suburbia.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Szuperidő vár ránk, a következő napokban a hosszú hétvégén igazi nyár lesz, de már holnap is érezhetjük ezt, igaz, erősebb széllel mindenképpen számolni kell, de sok-sok napsütésben bízhatunk, és egyre melegedő levegőben a hajnalok is egyre enyhébbek lesznek, 12 fokra ébredünk holnap, de a hétvégén már 13-15 fok valószínű. A délutánok pedig úgy alakulnak, hogy holnap és szombaton 25-26 fok lesz, aztán vasárnap és hétfőn már 28-30 fok is elképzelhető, ugyanúgy, ahogy jövő hét elején is, ugyanígy nyárra kell készülni, és ez tartósnak ígérkezik, sőt, végül is megérkezik a nyár. Maximum 1-2 fokos visszahűlések lehetnek, de jócskán 25 fok feletti délutáni hőmérsékletekre készülhetünk most már folyamatosan. A hosszú távú előrejelzés szerint júniusban kaphatunk újra csapadékot majd.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Nagy pillanat jött most el. Ma halljátok az 500. hacsot.
4: Ne!
3: Az 500.
4: Ilyen vén vagyok.
3: Igen. Igen. Én nem, de te igen. Itt nőttem fel.
4: 500. Várj, az...
3: Több mint 9 éve.
4: Na, ezt akartam kinyomozni.
3: Megy a 20 a csúcson, hát lassan 10 éve minden héten. Reméljük, hogy velünk nevettek, velünk csodálkoztok rá a világ különböző dolgaira, mert hát azért ebben az 500 adásban tényleg rengeteg érdekességet próbáltunk feltárni, sokszor vitatkoztunk a világgal, a tudomány. Rengeteg embert megkérdeztünk, hát nagyon-nagyon sok interjút csináltunk, és hát nyilván a mi tervünk az, hogy veletek legyünk, ameddig csak lehet, ugye hát ezt azért a világ alakulásai, változásai is átírhatják, de addig is igyekszünk élményt, vidámságot hozni az életetekbe, amíg erre lehetőségünk lesz.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től.
5: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
1: Műsorajánlót hallottak. Reklám. Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
6: Pólus Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5.
1: Reklám hangzott el.
7: Légy önmagad, ne írd be kevesebbel,
1: mert a pillanat a tiéd.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Hallgatunk Mirianára, és bizony nem hagyjuk abba a zenélést továbbra sem, csak néha picit megszakítjuk a folyamot, mert hogy érdemes lesz meghallgatni, mi minden történt a városban, vagy fog történni. Krisztián mindenről beszámol nekünk a Kaposvári Krónikában 6 órakor, de addig jön még egy klub song, a Pussycat Dolls-tól, Tom Greenen is látogatást tesz nálunk, na meg Bruce Springsteen, a nagy öregtől a Dancing in the Dark címűt hallgatjuk, Tét Mekrétől pedig az It's Okay, I'm Okay című dalt, ami remélem rátok is igaz, minden rendben, és ti is rendben vagytok. Rádiózzatok továbbra is velünk!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
4: Jelentkezzen tesztvezetésre, a további részleteket pedig keresse a cherry.kaposvarkar.hu weboldalon, vagy személyesen a Kaposvár Kár Kft. Cherry szalonjában a Rákóczi focipálya mellett.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 2026. május 21-e, csütörtök, 18 óra van. A Rádió Most helyi hír összefoglalóját Cserhami Krisztiántól hallják. Átadták a Gyöngykertet. Megnyílt a Gyöngyfa napközi úton közösségi térre alakult udvara. A Ripőrónai utca intézményben szerdán első alkalommal rendezték meg a nyitott kert napját, ahol a korábban zárt udvar megújulva várta az érdeklődőket. A fejlesztéshez cégek, szervezetek, önkéntesek és magánszemélyek is hozzájárultak. Sándor Ildikó, a Gyöngyfa intézmény vezetője az eseményen azt mondta, hogy a cél egy nyitott közösségépítő tér létrehozása volt. Szita Károly polgármester pedig köszöntőiben hangsúlyozta, hogy a gondoskodás és a közösség adja a kert igazi értékét. A tervek szerint a Gyöngykert minden év májusában megnyílik zenei és közösségi programokkal. Gyereknap a Vaszari Parkban. Május 31-én, azaz jövő héten vasárnap, egész napos gyereknapi programokkal várják a családokat a Vaszari Parkban. A rendezvény délelőtt 10 órától este 6 óráig tart, és ingyenes játékokkal, kreatív foglalkozásokkal és színpadi műsorokkal készülnek a szervezők. A gyerekeket többek között népi ügyességi játékok, hordóvonat, játszóház és táncház várja. A színpadon bábszínház, Disney dalok, középkori bemutató és koncert is lesz. Katonazenekari fesztivál lesz a városban. Két hét múlva, június 4-én és 5-én katonazenekari fesztivált rendeznek Kaposváron a Kossuth téren. A kétnapos eseményen több katonazenekar is fellép, köztük a kaposvári, a szentendrei, a veszprémi, valamint a szolnoki légierő zenekara is. A nyitókoncert június 4-én csütörtökön este 7 órakor kezdődik, másnap pedig családi programok, felvonulás és közös zenekari koncert várja az érdeklődőket. 60 pluszos mozgás. A 60 év feletti kaposváriak számára indul 6 hetes mozgásprogram a Polgárok Házában. Az ingyenes foglalkozásokat a Kaposi Mór Oktató Kórház szakemberei tartják keddenként és csütörtökönként. A részvétel regisztrációhoz és állapotfelméréshez kötött. Jelentkezni a házi orvosoknál lehet a mozgás receptre program keretében. Nyílt napon lehet megismerni az MCC Fit programját. Az MCC Kaposvári központjában nyílt napokat tartanak, ahol a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetség programjáról lehet megtudni érdekességeket. A hét folyamán általános iskolás 4. osztályos diákokat várnak, akik többek között vegyészeti kísérleteken, csillagászati bemutatókon és önismereti, közösségépítő foglalkozásokon vehetnek részt. Pénteken 16 és 18 óra között hős képzéssel egybekötött nyílt napot is tartanak a leendő ötödikeseknek és szüleiknek. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, részleteket az MCC Kaposvár Facebook oldalán találnak. Csapatzászlót kaptak a gépész kadétok. Szerdán a Magyar Honvédség napja alkalmából csapatzászlót kaptak a gépész kadétjai. Az elismerést a Magyar Honvédség adományozta az intézményben folyó kadétképzés magas színvonaláért. Az eseményen a hagyományoknak megfelelően szalagokat kötöttek a csapatzászlóra, valamint ünnepi szövegeket vertek a zászlórúdba. Az iskola igazgatója, Takács Szilvia azt mondta, a csapatzászló a közösséget, a fegyelmet és az összetartozást jelképezi az intézmény számára. Gyereknapi programok a tűzoltóságon. Gyereknap alkalmából május 31-én vasárnap ismét megnyílik a kaposvári hivatásos tűzoltó parancsnokság kapuja. A nyitott szertár kapuk elnevezésű program keretében délelőtt 10 és délután 4 óra között várják a családokat. A látogatók betekinthetnek a tűzoltók mindennapjaiba, lesznek játékos programok, filmvetítés és próbariasztások is. A gyerekek több eszközt is kipróbálhatnak majd a tűzoltókkal. A WC-be rángatta a maga tehetetlen lányt. Megerőszakolt egy lányt tavaly februárban egy fiatalkorú fiú Kaposváron, kihasználva, hogy annyira ittas volt, hogy nem tudott védekezni. A fiatal ellen emiatt a napokban vádat emeltek. A fiú egy nagyobb társasággal szórakozott együtt. Ennek a társaságnak volt tagja a későbbi áldozata is, aki annyit ivott, hogy szinte nem tudott magáról. A fiú ezt kihasználva egy nyilvános WC-ben erőszakolta meg a lányt. Tettért a javítóintézeti nevelés alatt álló fiatalkorú fiút, most fiatalkorúak börtönébe zárhatják. Fenyegetőző férfit fogtak el. Egy férfi Kaposváron rendőrök és családtagjaik lefejezésével fenyegetőzött. Az 50 éves férfi kedden levelet küldött a rendőrségnek, amelyben egy hagyatéki ügy kivizsgálását követelte, és fenyegető tartalmú kijelentéseket tett. A rendőrök a készenléti rendőrséggel együtt még aznap elfogták, a lakásán pedig egy táskában több kést is találtak. A férfit emberölés előkészületének gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. 14 juhot lopott el. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki másfél éve a Somogy megyei Kapolyban juhokat lopott el. A férfi 2024 novemberében elkérte a testvére lószállító utánfutóját, és azzal lopott el 14 juhot egy Kapoly melletti területről. Az állatok összértéke 840 ezer forint volt. A juhok közül egyet elajándékozott, egyet pedig levágott, így a rendőrök végül 13 állatot tudtak visszaadni a gazdájának. A férfi felfüggesztett börtönt kaphat. Ismét a teherautósokat figyelték a strádán. Kedden az M7-es autópálya Somogyi szakaszán teherautósokat ellenőriztek a rendőrök. Az egyenruhások elsősorban a kamionosok előzési tilalmát és a megfelelő követési távolság betartását ellenőrizték. Az akció során 15 szabálytalanul közlekedő sofőrrel szemben intézkedtek. A hatóság emlékeztetett, hogy reggel 6 és este 10 óra között tilos előzni teherautókkal és kamionokkal az autópályákon, autóutakon. A krónika végén pedig egy sporthír. Egy győzelemre a bronzéremtől a KKK. Az élvonalbeli kosárlabda bajnokság bronz csatájának harmadik meccsén legyőzte a Kométa KVG Kaposvári KK a Paksot. A KKK szerdán 2 ponttal 85-83-ra nyert az ASA ellen. A mérkőzés végig kiélezett és izgalmas volt, a hajrában pedig a Kaposvár meg tudta szerezni a győzelmet. A KKK-ból Anthony Walker 20, Jordan Brown 19, Malik Wilson 15, Uros Rosics 12, Szőke Bálint pedig 11 pontot dobott. A csapat még azt is elbírta, hogy Derion Trammelt a második negyedben kiállították. A bronzpár harc 3 győzelmig tart, a következő mérkőzés szombaton lesz Pakson, és ha a Kaposvár nyerni tudna, akkor megszerezni a harmadik helyet a bajnokságban.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
5: Este tiszta lesz az ég, és a szél sem lesz már olyan élénk, mint nappal, a hőmérséklet pedig 18-20 fok környékén alakul. Pénteken és a hétvégén is folytatódik majd a napos, egyre melegebb idő. Holnap 25, vasárnap pedig már 28 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
6: Bulizzunk ezen a csütörtök estén Armand van Heldennel, itt van a My My Mind című dalával, de persze lesz más is a kínálatunkban, sokféle stílust szeretünk megmutatni nektek, úgyhogy változatos lesz az este, tartsatok velünk!

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyed a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig vele.

Baby Don't Hurt Me címmel szól David Guetta, Elmér és Kylie Rae közös dala a rádió moston. Kellemes kora estét kívánok mindenkinek. Hogy telt a mai nap? Csak úgy repült az idő? Például munka közben, vagy komótosan cammogtak az óramutatók? Albert Einstein ugye 1955-ös levelében azt írta, az idő csak illúzió. Pontosabban a múlt, a jelen és a jövő közti különbség csak egy makacsul ragaszkodó illúzió jelentőségével bír. Ez az érzékcsalódás azonban nem csak végigkíséri az életünket, hanem ennek mértékegységei, a napok, órák, percek szigorúan meg is szabják ugye a mindennapjainkat, és az idő olyannyira fontos szerepet játszik már univerzumunk működésében, hogy a negyedik dimenzióként tekintünk rá. Ugye az idő relatív Einstein szerint, vagyis nem egy állandó változatlan dolog, hanem a megfigyelő helyzetétől függ, és ennek megfelelően a sebesség függvényében gyorsabban és lassabban is terhet. Amerikai kutatók most friss tanulmányukban azt ecsetelik, hogy az idő egyszerre folyhat többféle tempóban. Ráadásul az egyre precízebbé váló atomórák, illetve ionórák révén akár mérhető is lesz ez a közeljövőben, vagyis az elméletet laboratóriumi megfigyelések is alátámaszthatják. Nem szeretnék nagyon tudományossá válni, így nem részletezem, hogy pontosan miről is van szó, de igazából magunkkal is megfigyelhetjük valóban, hogy mennyire relatív az idő, mint ahogy minden más is. Olykor úgy érezzük, hogy csak úgy repül, máskor pedig egy perc is egy örökké valóságnak tűnik, de nem a legnagyobb előadók társaságában. Bon Jovit hallgatjuk, Have a Nice Day című dalát most.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Ma is lesz Kapospont, és benne azt mutatjuk meg ezúttal, hogy önkéntesek és támogató segítségével újult meg a Gyöngyfa napközi otthon udvara. A gondozottak tegnap szélesre tárták a varázslatos kert kapuit. Különleges tárlat nyílt a kaposvári könyvtárban, ezúttal ugyanis jelenleg és egykori berzsenyis diákok mutatják be képzőművészeti alkotásaikat. Partvédelem, településkép, természeti értékek. Számtalan téma terítékre került a közelmúltban a balatoni főépítészek továbbképzésén. Erről is beszámolunk tehát ma este.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Légy önmagad! Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

Ez volt Dua Lipa Houdinie a Rádió Moston. Egy perc múlt el 3:47. Miért ne maradnátok továbbra is velünk a 91.2-n? Rácz Gergő és Orsovai Reni is ezzel a címmel fog énekelni, igaz, nem ebben a témában. Az sokkal pikánsabb lesz. Backstreet Boys is jön, meg itt a Linkin Park, majd Chicken és Tom Jones közöse után a Stand in Love teszi különlegessé az esténket.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Csapatzászlót kaptak a gépész kadétjai szerdán a Magyar Honvédség napján. Az elismerést a Magyar Honvédség adományozta az intézményben folyó kadétképzés magas színvonaláért. Az eseményen a hagyományoknak megfelelően szalagot kötöttek a csapatzászlóra, valamint ünnepi szövegeket vertek a zászlórútba. Az iskola igazgatója, Takács Szilvia azt mondta, a csapatzászló a közösséget, a fegyelmet és az összetartozást jelképezi az intézmény számára. Ismét megnyílik a kaposvári hivatásos tűzoltó parancsnokság kapuja gyermeknap alkalmából, május 31-én vasárnap. A nyitott szertár kapuk elnevezési program keretében délelőtt 10 és délután 4 óra között várják a családokat. A látogatók betekinthetnek a tűzoltók mindennapjaiba, lesznek játékos programok, filmvetítés és próbariasztások is. A gyerekek több eszközt is kipróbálhatnak majd. Teherautósokat ellenőriztek a rendőrök kedden az M7-es autópálya somogyi szakaszán. Az egyenruhások elsősorban a kamionosok előzési tilalmát és a megfelelő követési távolság betartását ellenőrizték. Az akció során 15 szabálytalanul közlekedő sofőrrel szemben intézkedtek. A hatóság emlékeztetett, hogy reggel 6 és este 10 óra között tilos előzni teherautókkal és kamionokkal az autópályákon, autóutakon. Bécsbe látogatott csütörtökön Magyar Péter miniszterelnök és az új kormány több tagja. Magyar Péter Christian Stocker osztrák kancellárral tárgyalt, majd a közös sajtótájékoztatójukon azt mondta, a két ország együttműködésében békésebb, egymást támogató korszak kezdődhet. Magyar Péter felidézte, hogy jövőre lesz a kiegyezés 160. évfordulója, és meghívta az osztrák kormányt egy közös kormányülésre. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy hétfőn megkezdi munkáját a nyugat-magyarországi aszbeszt-szennyezést kivizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Konzerves csemege kukoricákat vizsgált a Nébik, és a razzia jó eredményekkel zárult. A szakemberek 26 magyar gyártású terméket ellenőriztek, és élelmiszerbiztonsági hibát egyiknél sem találtak. Vizsgálták többek között a növényvédőszer maradékot, a nehéz fém és GMO tartalmat is, és minden eredmény megfelelő volt. 10 terméknél ugyanakkor minőségi vagy jelölési hiányosságokat tártak fel, például hibás tápérték jelölés. Vádat emeltek egy kecskeméti bolti alkalmazott ellen, aki a gyanú szerint több mint 1,8 millió forinttal károsította meg a munkáltatóját palack visszaváltással. A férfi a már visszaváltott üvegeket és palackokat újra az automatába helyezte, majd az összegeket saját bankszámlájára utalta, vagy vásárlási utalványként felhasználta. A férfi fél év alatt több mint 400 alkalommal élt a módszerrel. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott a férfi ellen.
0: Időjárás jelentés.
2: Este tiszta lesz az ég, és a szél sem lesz már olyan élénk, mint nappal, a hőmérséklet pedig 18-20 fok környékén alakul. Pénteken és a hétvégén is folytatódik majd a napos, egyre melegebb idő. Holnap 25, vasárnap pedig már 28 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallott
3: a Rádió Most stúdiójában.
0: Györfi Betta.
4: Ma már nem meglepő, hogyha egy előadóról azt mondjuk, a TikTokon futott be. Ez a helyzet a 22 éves angol sráccal Henry James Moodyval, aki a Miss You című újdonságát mutatja be nem sokára nálunk, de előbb még egy olyan énekesnő következik, aki komolyabb múltra tekinthet vissza, ő Kylie Minogue és a Padam Padam című.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Vásárlási lehetőségek, kézműves foglalkozással, lufi hajtogatással, és természetesen közös éneklés is lesz, sőt koncert és rajzolás egyben. Szombaton ismét lesz Get Funky Buli a Cornerben, a rezidens Lengyel Tóthi János. Május 24-én tartják nekem a Deseda családi napját, a Deseda partján, a büféknél. 11 órától a Három Kismalac című interaktív bábelőadással Sarkadi Kis János tartja. 1 órakor jön Roli Bohóc, délután 3-kor pedig Gavallér Gyula zenél. De kísérő programok is lesznek, Csillámtetkó, Lufi Glu és rengeteg finomság. A hosszú hétvégén pünkösdi programokkal várnak mindenkit a Szennai Skanzenben. Pünköst hétfőn megelevenedik a múlt, illatos bodzás palacsintával, népi játékokkal, bábszínházi előadással, májusfa kitáncolással, élőszavas mesemondással, kézműves játszóval, helyi termékek vásárával, hamisítatlan zselici vendégszeretettel várnak mindenkit, aki tartalmas kikapcsolódásra vágyik. Pünköst hétfőn a Szennai Skanzenben.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

Elisir Keyst hallgattuk, és az Underdog című dalát a Rádió Moston. 2 perc múlva lesz 3:48. Az estét megtöltjük a legnagyobbakkal továbbra is, és olyan óriási slágerekkel, mint Seattle a Gimme Love, vagy Max Graham is a Yes közöse, az Owner of Lonely Heart, és jön a kompakt diszkó is a Fly or Dive címűjével, na meg itt van Taylor Swift. Én viszont már nem sokáig maradok, de holnap is jövök, hogy közösen rádiózzunk 10 órától. A reggelt pedig töltsétek Hunival. További kellemes estét kívánok mindenkinek. György Fidetta búcsúzik.

91.2. Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Na, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. 6 hetes mozgásprogram indul a 60 év feletti kaposmáriak számára a Polgárok Házában. Az ingyenes foglalkozásokat a Kaposi Mór Oktatókórház szakemberei tartják keddenként és csütörtökönként. A részvétel regisztrációhoz és állapotfelméréshez kötött. Jelentkezni a házi orvosoknál lehet a mozgás receptre program keretében. Összefogással újult meg a Gyöngyfa Napközi Otthon közösségi kertje. Az elmúlt hetekben önkéntesek és támogatók segítségével tették rendbe az otthon udvarát, amit egy zenés programmal ünnepeltek meg szerda délután. Az intézmény vezetője, Sándor Ildikó azt mondta, hagyományt szeretnének teremteni a nyitott kert napjából, amely minden évben az összefogásról és a közösség erejéről szólna. A rendezvényen Szita Károly polgármester is köszöntötte az otthon tagjait. Egésznapos gyermeknapi programokkal várják a családokat május 31-én, azaz jövő héten vasárnap a Vasari Parkban. A rendezvény délelőtt 10 órától este 6 óráig tart majd, és ingyenes játékkal, kreatív foglalkozásokkal, színpadi műsorokkal készülnek a szervezők. A gyerekeket többek között népi ügyességi játékok, hordóvonat, játszóház és táncház várja. A színpadon bábszínház, Disney dalok, középkori bemutató és koncert is lesz. Vádat emeltek egy fiatalkorú fiú ellen, aki tavaly februárban Kaposváron megerőszakolt egy lányt, kihasználva, hogy annyira ittas, hogy nem tud védekezni. A fiú egy nagyobb társasággal szórakozott együtt. Ennek a társaságnak volt a tagja a későbbi áldozata is, aki annyit ivott, hogy szinte nem tudott magáról. A fiú ezt kihasználva egy nyilvános WC-ben erőszakolta meg a lányt. Tettéért a javítóintézeti nevelés alatt álló fiatalkorú fiút most fiatalkorúak börtönébe zárhatják. Az alaptörvény módosítását kezdeményezte a kormánypárt két országgyűlési képviselője. A javaslat szerint legfeljebb 8 évig lehetne betölteni a miniszterelnöki tisztséget. Az előterjesztés emellett a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonát nemzetközi vagyonnál minősíteni, illetve a javaslat lépéseket tesz a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése felé is. Emberölés gyanúja miatt letartóztatta a pécsi törvényszék annak a 17 éves lánynak a barátját, aki hétfőn kizuhant egy szentlőrinci társasház 4. emeleti lakásából és később meghalt. A nyomozás adatai szerint a pár több napon át kábítószert és nyugtatót fogyasztott, majd dulakodás alakult ki köztük. A lánya bántalmazás elől az erkélyre menekült, ahonnan kizuhant. A férfi letartóztatását 1 hónapra rendelték el.
0: Időjárás jelentés.
2: Este tiszta lesz az ég, és a szél sem lesz már olyan élénk, mint nappal, a hőmérséklet pedig 18-20 fok környékén alakul. Pénteken és a hétvégén is folytatódik majd a napos, egyre melegebb idő. Holnap 25, vasárnap pedig már 28 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhalmi Krisztián vagyok. Átadták a gyöngykertet. Megnyílt a Gyöngyfa napközi úton közösségi térre alakult udvara. A Ripper-Rónai utca intézményben szerdán első alkalommal rendezték meg a nyitott kert napját, ahol a korábban zárt udvar megújulva várta az érdeklődőket. A fejlesztéshez cégek, szervezetek, önkéntesek és magánszemélyek is hozzájárultak. Sándor Ildikó, a Gyöngyfa intézmény vezetője az eseményen azt mondta, hogy a cél egy nyitott közösségépítő tér létrehozása volt. Szita Károly polgármester pedig köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a gondoskodás és a közösség adja a kert igazi értékét. A tervek szerint a gyöngykert minden év májusában megnyílik zenei és közösségi programokkal. Gyereknap a Vasari Parkban. Május 31-én, azaz jövő héten vasárnap egész napos gyereknapi programokkal várják a családokat a Vasari Parkban. A rendezvény délelőtt 10 órától este 6 óráig tart, és ingyenes játékokkal, kreatív foglalkozásokkal és színpadi műsorokkal készülnek a szervezők. A gyerekeket többek között népi ügyességi játékok, hordóvonat, játszóház és táncház várja. A színpadon bábszínház, Disney dalok, középkori bemutató és koncert is lesz. Katonazenekari fesztivál lesz a városban. Két hét múlva, június 4-én és 5-én katonazenekari fesztivált rendeznek Kaposváron a Kossuth téren. A kétnapos eseményen több katonazenekar is fellép, köztük a kaposvári, a szentendrei, a veszprémi, valamint a szolnoki légierő zenekara is. A nyitókoncert június 4-én csütörtökön este 7 órakor kezdődik, másnap pedig családi programok, felvonulás és közös zenekari koncert várja az érdeklődőket. 60 pluszos mozgás. A 60 év feletti kaposváriak számára indul 6 hetes mozgás program a Polgárok házában. Az ingyenes foglalkozásokat a Kaposi Mór Oktatókórház szakemberei tartják keddenként és csütörtökönként. A részvétel regisztrációhoz és állapotfelméréshez kötött. Jelentkezni a házi orvosoknál lehet a mozgás receptre program keretében. 14 juhot lopott el. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki másfél éve a Somogy megyei Kapolyban juhokat lopott el. A férfi 2024. novemberében elkérte a testvére lószállító utánfutóját, és azzal lopott el 14 juhot egy Kapoly melletti területről. Az állatok összértéke 840 ezer forint volt. A juhok közül egyet elajándékozott, egyet pedig levágott, így a rendőrök végül 13 állatot tudtak visszaadni a gazdájának. A férfi felfüggesztett börtönt kaphat. A WC-be rángatta a maga tehetetlen lányt. Megerőszakolt egy lányt tavaly februárban egy fiatalkorú fiú Kaposváron, kihasználva, hogy annyira ittas volt, hogy nem tudott védekezni. A fiatal ellen emiatt a napokban vádat emeltek. A fiú egy nagyobb társasággal szórakozott együtt. Ennek a társaságnak volt tagja a későbbi áldozata is, aki annyit ivott, hogy szinte nem tudott magáról. A fiú ezt kihasználva egy nyilvános WC-ben erőszakolta meg a lányt. Tettért a javítóintézeti nevelés alatt álló fiatalkorú fiút most fiatalkorúak börtönébe zárhatják. Fenyegetőző férfit fogtak el. Egy férfi Kaposváron rendőrök és családtagjaik lefejezésével fenyegetőzött. Az 50 éves férfi kedden levelet küldött a rendőrségnek, amelyben egy hagyatéki ügy kivizsgálását követelte, és fenyegető tartalmú kijelentéseket tett. A rendőrök a készenléti rendőrséggel együtt még aznap elfogták, a lakásán pedig egy táskában több kést is találtak. A férfit emberölés előkészületének gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Gyereknapi programok a tűzoltóságon. Gyereknap alkalmából május 31-én vasárnap ismét megnyílik a kaposvári hivatásos tűzoltó parancsnokság kapuja. A nyitott szertárkapuk elnevezésű program keretében délelőtt 10 és délután 4 óra között várják a családokat. A látogatók betekinthetnek a tűzoltók mindennapjaiba, lesznek játékos programok, filmvetítés és próbariasztások is. A gyerekek több eszközt is kipróbálhatnak majd a tűzoltókkal. Nyílt napon lehet megismerni az MCC Fit programját. Az MCC Kaposvári központjában nyílt napokat tartanak, ahol a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetség programjáról lehet megtudni érdekességeket. A hét folyamán általános iskolás 4. osztályos diákokat várnak, akik többek között vegyészeti kísérleteken, csillagászati bemutatókon, és önismereti, közösségépítő foglalkozásokon vehetnek részt. Pénteken 16 és 18 óra között hős képzéssel egybekötött nyílt napot is tartanak a leendő ötödikeseknek és szüleiknek. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, részleteket az MCC Kaposvár Facebook oldalán találnak. Csapatzászlót kaptak a gépész kadétok. Szerdán a Magyar Honvédség napja alkalmából csapatzászlót kaptak a gépész kadétjai. Az elismerést a Magyar Honvédség adományozta az intézményben folyó kadét képzés magas színvonaláért. Az eseményen a hagyományoknak megfelelően szalagokat kötöttek a csapatzászlóra, valamint ünnepi szövegeket vertek a zászlórútba. Az iskola igazgatója, Takács Szilvia azt mondta, a csapatzászló a közösséget, a fegyelmet és az összetartozást jelképezi az intézmény számára. Ismét a teherautósokat figyelték a strádán. Kedden az M7-es autópálya Somogyi szakaszán teherautósokat ellenőriztek a rendőrök. Az egyenruhások elsősorban a kamionosok előzési tilalmát és a megfelelő követési távolság betartását ellenőrizték. Az akció során 15 szabálytalanul közlekedő sofőrrel szemben intézkedtek. A hatóság emlékeztetett, hogy reggel 6 és este 10 óra között tilos előzni teherautókkal és kamionokkal az autópályákon, autóutakon. Egy győzelemre a bronzéremtől a KKK. Az élvonalbeli kosárlabda bajnokság bronz csatájának harmadik meccsén legyőzte a Kométa KVG Kaposvári KK a Paksot. A KKK szerdán 2 ponttal 85-83-ra nyert az ASA ellen. A mérkőzés végig kiélezett és izgalmas volt, a hajrában pedig a Kaposvár meg tudta szerezni a győzelmet. A KKK-ból Anthony Walker 20, Jordan Brown 19, Malik Wilson 15, Uros Rosics 12, Szőke Bálint pedig 11 pontot dobott. A csapat még azt is elbírta, hogy Derion Tremmelt a második negyedben kiállították. A bronzpár harc 3 győzelmig tart, a következő mérkőzés szombaton lesz Pakson, és ha a Kaposvár nyerni tudna, akkor megszerezni a harmadik helyet a bajnokságban.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Hajnalban tiszta lesz az ég, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 13 fok lesz. Pénteken ismét napos, száraz idő várható, átmenti gomoly felhő képződéssel. A legmelegebb órákban 25 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

mantrája 2012 Funkadeli Feri. Érzem, ahogy süti az arcom a nap. Tőlem minden így maradhat. Nekem nem fogja szegni a kedvem. És életemben újra szület, újra szület, újra szület.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: Ebben az órában csak neked szólnak a Rádió Moston.
1: Ultimate Tom. Batman a take ultimate. Go in. You have a steer.

keresztül a Rádió Moston.

csak a funkyról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Kedvenc zenéiddel a pillanat a tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Katonazenekari fesztivált rendeznek június 4-én és 5-én Kaposváron a Kossuth téren. A kétnapos eseményen több katonazenekar lép fel, köztük a kaposvári, a szentendrei, a veszprémi, valamint a szolnoki légierő zenekara is. A nyitó koncert június 4-én csütörtökön este 7 órakor kezdődik, másnap pedig családi programok, felvonulás és közös zenekari koncert várja az érdeklődőket. Nyílt napot tartanak az MCC Kaposvári központjában, ahol a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetség programjáról lehet megtudni érdekességeket. A hét folyamán általános iskolás 4. osztályos diákokat várnak, akik többek között vegyészeti kísérleteken, csillagászati bemutatókon és önismereti közösségépítő foglalkozásokon vehetnek részt. Pénteken 16 és 18 óra között hősképzéssel egybekötött nyílt napot is tartanak leendő ötödikeseknek és szüleiknek. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, részleteket az MCC Kaposvár Facebook oldalán találnak. Juhokat lopott egy férfi a Somogy megyei Kapolyban másfél éve, és emiatt most vádat emeltek ellene. A férfi 2024. novemberében elkérte a testvére lószállító utánfutóját, és azzal lopott el 14 juhot egy Kapoly melletti területről. Az állatok összértéke 840 ezer forint volt. A juhok közül egyet elajándékozott, egyet pedig levágott a férfi, így a rendőrök végül 13 állatot tudtak visszaadni a gazdájának. A férfi felfüggesztett börtönt kaphat a tettéért. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hullóházán Borsod megyében. A katonák földi maradványaira a település temetőjének hátsó részében bukkantak rá. A feltárás során az egyik elesettet sikerült azonosítani is, Nagy Sándor honvédot, a 11-es zászlói katonáját. Az 5 ismeretlen katonát és az azonosított honvédot várhatóan 2027-ben temetik újra Hullóházán. Június 20-án rendezik meg az idei Múzeumok Éjszakája program sorozatot. Az ország legnagyobb kulturális eseményén több száz helyszínen várják koncertekkel, tárlatvezetésekkel és családi programokkal az érdeklődőket. A szervező közlése szerint a részletes program kínálat június 2-ától lesz elérhető a muzei.hu oldalon, ahol több eseményre előzetes regisztráció is szükséges lehet. Úton átkelő teknősök védelmére hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A szakemberek szerint a májustól júliusig tartó tojásrakási időszakban a teknősök akár több száz méterre is eltávolodhatnak a vizektől, így gyakran kerülnek közutakra is. A természetvédők arra kérik a közlekedőket, hogy ilyenkor fokozottan figyeljenek, és ha biztonságos, segítsék át az állatokat az úttesten abba az irányba, amerre haladnak.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban tiszta lesz az ég, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 13 fok lesz. Pénteken ismét napos, száraz idő várható, átmenti gomoly felhő képződéssel. A legmelegebb órákban 25 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.
1: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok, és a
2: Gidák.
1: Hallgassátok a rádió mostot. Csikidám!

0: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Csapatzászlót kaptak a gépész kadétjai szerdán a Magyar Honvédség napján. Az elismerést a Magyar Honvédség adományozta az intézményben folyó kadétképzés magas színvonaláért. Az eseményen a hagyományoknak megfelelően szalagot kötöttek a csapatzászlóra, valamint ünnepi szövegeket vertek a zászlórútba. Az iskola igazgatója, Takács Szilvia azt mondta, a csapatzászló a közösséget, a fegyelmet és az összetartozást jelképezi az intézmény számára. Teherautósokat ellenőriztek a rendőrök kedden az M7-es autópálya somogyi szakaszán. Az egyenruhások elsősorban a kamionosok előzési tilalmát és a megfelelő követési távolság betartását ellenőrizték. Az akció során 15 szabálytalanul közlekedő sofőrrel szemben intézkedtek. A hatóság emlékeztetett, hogy reggel 6 és este 10 óra között tilos előzni teherautókkal és kamionokkal az autópályákon, autóutakon. Megerősített kapacitásokkal készül a pünkösdi hosszú hétvégére a MÁV. A vasúttársaság több ülőhelyet, hosszabb szerelvényeket és tartalékjárműveket állít forgalomba a várhatóan erős utasforgalom miatt. A megyeszékhelyek és a népszerű turisztikai célpontok felé az Intercity vonatokon mintegy 10%-kal több férőhely lesz, a Velencei tóhoz és a Mátrába pedig több motorvonat közlekedik majd. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy lehetőség szerint elővételben váltsák meg jegyeiket, például a MÁV Plus alkalmazásban. Konzerves csemege kukoricákat vizsgált a NÉBIK, és a razzia jó eredményekkel zárult. A szakemberek 26 magyar gyártású terméket ellenőriztek, és élelmiszerbiztonsági hibát egyiknél sem találtak. Vizsgálták többek között a növényvédőszer maradékot, a nehéz fém és GMO tartalmat is, és minden eredmény megfelelő volt. 10 terméknél ugyanakkor minőségi vagy jelölési hiányosságokat tártak fel, például hibás tápérték jelölést.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban tiszta lesz az ég, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 13 fok lesz. Pénteken ismét napos, száraz idő várható, átmenti gomoly felhő képződéssel. A legmelegebb órákban 25 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 91.2. Rádió Most.
1: Sziasztok! Pál Gábor vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most!

divatos eszme minden tönkre tehetne. Az olcsó

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmik Krisztiántól hallják. 6 hetes mozgásprogram indul a 60 év feletti kaposmáriak számára a Polgárok Házában. Az ingyenes foglalkozásokat a Kaposi Mór Oktatókórház szakemberei tartják keddenként és csütörtökönként. A részvétel regisztrációhoz és állapotfelméréshez kötött. Jelentkezni a házi orvosoknál lehet a mozgás receptre program keretében. Ismét megnyílik a kaposvári hivatásos tűzoltó parancsnokság kapuja gyermeknap alkalmából, május 31-én vasárnap. A nyitott szertárkapuk elnevezésű program keretében délelőtt 10 és délután 4 óra között várják a családokat. A látogatók betekinthetnek a tűzoltók mindennapjaiba, lesznek játékos programok, filmvetítés és próbariasztások is. A gyerekek több eszközt is kipróbálhatnak majd. Bécsbe látogatott csütörtökön Magyar Péter miniszterelnök és az új kormány több tagja. Magyar Péter Christian Stocker osztrák kancellárral tárgyalt, majd a közös sajtótájékoztatójukon azt mondta, a két ország együttműködésében békésebb, egymást támogató korszak kezdődhet. Magyar Péter felidézte, hogy jövőre lesz a kiegyezés 160. évfordulója, és meghívta az osztrák kormányt egy közös kormányülésre. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy hétfőn megkezdi munkáját a nyugat-magyarországi aszbeszt-szennyezést kivizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Az alaptörvény módosítását kezdeményezte a kormánypárt két országgyűlési képviselője. A javaslat szerint legfeljebb 8 évig lehetne betölteni a miniszterelnöki tisztséget. Az előterjesztés emellett a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonát nemzetközi vagyonná minősíteni, illetve a javaslat lépéseket tesz a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése felé is.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban tiszta lesz az ég, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 13 fok lesz. Pénteken ismét napos, száraz idő várható, átmeneti gomoly felhőképződéssel. A legmelegebb órákban 25 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Kérdez

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok őrült.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Összefogással újult meg a Gyöngyfa Napközi Otthon közösségi kertje. Az elmúlt hetekben önkéntesek és támogatók segítségével tették rendbe az otthon udvarát, amit egy zenés programmal ünnepeltek meg szerda délután. Az intézmény vezetője, Sándor Ildikó azt mondta, hagyományt szeretnének teremteni a nyitott kert napjából, amely minden évben az összefogásról és a közösség erejéről szólna. A rendezvényen Szita Károly polgármester is köszöntötte az otthon tagjait. Vádat emeltek egy fiatalkorú fiú ellen, aki tavaly februárban Kaposváron megerőszakolt egy lányt, kihasználva, hogy annyira ittas, hogy nem tud védekezni. A fiú egy nagyobb társasággal szórakozott együtt. Ennek a társaságnak volt a tagja a későbbi áldozata is, aki annyit ivott, hogy szinte nem tudott magáról. A fiú ezt kihasználva egy nyilvános vécében erőszakolta meg a lányt. Tettéért a javítóintézeti nevelés alatt álló fiatalkorú fiút most fiatalkorúak börtönébe zárhatják. Konzerves csemege kukoricákat vizsgált a Nébik, és a razzia jó eredményekkel zárult. A szakemberek 26 magyar gyártású terméket ellenőriztek, és élelmiszerbiztonsági hibát egyiknél sem találtak. Vizsgálták többek között a növényvédőszer maradékot, a nehéz fém és GMO tartalmat is, és minden eredmény megfelelő volt. 10 terméknél ugyanakkor minőségi vagy jelölési hiányosságokat tártak fel, például hibás tápérték jelölést. Emberölés gyanúja miatt letartóztatta a pécsi törvényszék annak a 17 éves lánynak a barátját, aki hétfőn kizuhant egy Szent Lőrinci társasház 4. emeleti lakásából és később meghalt. A nyomozás adatai szerint a pár több napon át kábítószert és nyugtatót fogyasztott, majd tulakodás alakult ki köztük. A lánya bántalmazás elől az erkélyre menekült, ahonnan kizuhant. A férfi letartóztatását egy hónapra rendelték el.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban tiszta lesz az ég, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 13 fok lesz. Pénteken ismét napos, száraz idő várható, átmenti gomoly felhő képződéssel. A legmelegebb órákban 25 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Egésznapos gyermeknapi programokkal várják a családokat május 31-én, azaz jövő héten vasárnap a Vasari Parkban. A rendezvény délelőtt 10 órától este 6 óráig tart majd, és ingyenes játékkal, kreatív foglalkozásokkal, színpadi műsorokkal készülnek a szervezők. A gyerekeket többek között népi ügyességi játékok, hordóvonat, játszóház és táncház várja. A színpadon báb színház, Disney dalok, középkori bemutató és koncert is lesz. Nyílt napot tartanak az MCC Kaposvári központjában, ahol a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetség programjáról lehet megtudni érdekességeket. A hét folyamán általános iskolás 4. osztályos diákokat várnak, akik többek között vegyészeti kísérleteken, csillagászati bemutatókon és önismereti, közösségépítő foglalkozásokon vehetnek részt. Pénteken 16 és 18 óra között hősképzéssel egybekötött nyílt napot